0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best
1: FM. Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening. A recording for Blue Note Records.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Rendkívüli ülést tart a parlament, kevés véradó van nyáron, megvannak az aratás első adatai, jönnek a hírek Gál Ildikótól. Aktívak a honatyák, jövő héten is rendkívüli ülést tart az országgyűlés. Hétfőn és kedden hét előterjesztésről tárgyalhatnak a képviselők, egyebek mellett az alaptörvény módosításáról vitázhatnak, amelynek mielőbbi elfogadását sürgeti a kabinet. Napirendre kerülhetnek egészségügyi és adózási törvénymódosítások, a pedagógusok sztrájkjogának helyreállítása, valamint az, hogy a terrorelhárítási központ és a parlamenti őrség a rendőrséghez kerüljön. Önkénteseket várnak. Nyári véradást szervez az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vörös Kereszt. A két szervezet szerint az elmúlt időszak szélsőséges időjárása miatt kevesebben nyújtották a karjukat, ezért a következő napokban minden segítségre szükség van. Naponta csak nem 1800 véradó kellene ahhoz, hogy a kórházakban minden műtéthez és életmentő beavatkozáshoz elegendő vérkészítmény legyen. Az átlagosnál gyengébbek az aratási kilátások itthon. A szélsőséges időjárást okolják a gazdálkodók, akik a munkálatokat a jövő hét végére befejezik. Az őszi búza betakarítása körülbelül 60%-on áll a csaknem 1 millió hektáros termőterületen. Szemléletváltásra van szükség a szúnyoggyérítésben. A kémiai beavatkozás helyett a tenyészhelyek felkutatása és ezek megszüntetése jelentheti a tartós megoldást. A védekezést sokszor a saját környezetünkben, a pangóvizek megszüntetésével kell elkezdeni, mondta rádiónknak Kemenesi Gábor, a Pécsi Tudományegyetem Virológiai Nemzeti Laboratóriumának igazgatója.
2: A sokadik önkormányzattól vagy civil szervezettől kapjuk a megkeresést, hogy hát sok a szúnyog. Legtöbbször egy-egy elhanyagolt kert az oka ennek, egyszerű ingyenes praktikákkal megszüntethető a szúnyogártalom, és nincs szükség arra a bizonyos ködölésre, ami egyébként maximum egy-két napig ad megoldást, hiszen abból a lárva forrásból, onnan jönnek a szúnyogok, újra kikelnek. A szúnyogártalom az egy olyan dolog, amivel az önkormányzatnak meg a kormánynak van dolga, nekünk semmi. Nem így van, hiszen az önkormányzat nem jöhet be a kertünkbe, és a kint felejtett műanyagvödröt nem boríthatja ki. Ha van olyan hely, hogy gyűjtöm például a vizet, azt letakarom, és már magunkat meg is szabadíthatjuk a szúnyogoktól.
1: Felmelegedés kezdődik, felhős napos időnk van, esni sehol sem fog. A szél megélénkül, délutánra 25-26 fok köré melegszik fel a levegő. Holnap derült égre tekinthetünk fel, marad az erős légmozgás. 25 és 31 fok között tetőzik a hőmérséklet. Szombaton folytatódik a kellemes nyárias idő, akár 33 fokot is mérhetünk. A Balaton vízhőmérséklete 22 fok. Az Adriai tenger valamivel melegebb, Pulánál 27, Splitnél 25 fokos.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Újabb rendkívüli parlamenti ülés lesz. Kevés a véradó nyáron. Megvannak az aratás első adatai. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Aktívak a honatyák, jövő héten is rendkívüli ülést tart az országgyűlés. Hétfőn és kedden hét előterjesztésről tárgyalhatnak a képviselők, egyebek mellett az alaptörvény módosításáról vitázhatnak, amelynek mielőbbi elfogadását sürgeti a kabinet. Napirendre kerülhetnek egészségügyi és adózási törvénymódosítások, a pedagógusok sztrájkjogának helyreállítása, valamint az, hogy a terrorelhárítási központ és a parlamenti őrség a rendőrséghez kerüljön. Személyesen egyeztet a magyar kormányfő és az ukrán elnök. A közeljövőben lesz a kétoldalú találkozó. Erről folytatott rövid megbeszélést Magyar Péter és Volodymyr Zelenszky. A tárgyalás Budapesten vagy Kijevben zajlik majd, és utána együtt utaznak Kárpátaljára, Beregszászra. A magyar miniszterelnök az ankarai NATO csúcs előtt azt mondta, Magyarország továbbra is fenntartja az Ukrajnának nyújtott humanitárius segítséget, ugyanakkor nem biztosít fegyvereket, és nem is küld katonákat a szomszédos országba. Kiképzési gyakorlatra érkeznek magyar katonák az Egyesült Államokba. A több mint egy hetes program célja, hogy valós körülmények között mérjék fel egy dandár harc készültségét. A magyar kontingens létszáma 91, többségük tartalékos. Az USA 1993-ban indította el biztonsági együttműködési programját, amelyhez a Magyar Honvédség az elsők között csatlakozott. Több tízmilliós drogfogás, nagyjából 5 kg kábítószerre bukkantak a rendőrök egy budapesti férfi lakásán. A Nemzeti Nyomozóiroda szerint a lefoglalt áru fekete piaci értéke 30 millió forint. A nyomozók amfetamint, csak nem 0,5 kg kokaint és kisebb mennyiségű extazit találtak. Emellett készpénzt és egy autót is lefoglaltak. A bűnözőt kábítószerkereskedelemmel gyanúsítják és kérték letartóztatását. Ravasz trükkel próbálták kijátszani a törvényt. Csak nem 3 milliárd forintos költségvetési csalás miatt emeltek vádat 4 férfi ellen. A Baranya vármegyei főügyészség szerint a vádlottak elektromos cigarettához használható töltőfolyadékot értékesítő bűnbandát működtettek. A gyanú alapján a termékeket egy horvátországi cég közbeiktatásával forgalmazták, hogy elkerüljék a jövedéki adó megfizetését. 5 év alatt több mint 10 000 liter töltőfolyadékot adtak el. Az ügyben ingatlan és nagyértékű autókat is lefoglaltak a hatóságok. Újabb 5 budapesti forgalmas csomópontban helyeztek ki jegyautomatákat. Immáron a Móricz Zsigmond körtéren, a Korvin negyednél, a Városmajornál, az Asztóriánál és a Ferenciek terén érhető el a nagy kijelzős berendezés. A BKK azt írta, a korszerű hardvereknek és szoftvereknek köszönhetően a készülékek gyorsan működnek, eközben a fejlett távfelügyeleti rendszer lehetővé teszi az esetleges hibák gyors felismerését és elhárítását. A hálózat megújításának célja, hogy az utasok minden fontos közlekedési helyszínen megbízható és magas színvonalú kiszolgálást kapjanak. Önkénteseket várnak. Nyári véradást szervez az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt. A két szervezet szerint az elmúlt időszak szélsőséges időjárása miatt kevesebben nyújtották a karjukat, ezért a következő napokban minden segítségre szükség van. Naponta csak nem 1800 véradó kellene ahhoz, hogy a kórházakban minden műtéthez és életmentő beavatkozáshoz elegendő vérkészítmény legyen. Vért 18 és 65 év közötti egészséges felnőttek adhatnak. Az átlagosnál gyengébbek az aratási kilátások itthon. A szélsőséges időjárást okolják a gazdálkodók, akik a munkálatokat a jövő hét végére befejezik. Az őszi búza betakarítása körülbelül 60%-on áll a csaknem 1 millió hektáros termőterületen. Térségenként a hozamok között jelentős az eltérés, az országos átlag megközelítőleg 4 tonna kivitelre idén is fog jutni. Partnerség a hazai gazdálkodóknak. A Magyar Dinnyetermelők Egyesülete azt szeretné, ha az áruházláncok nem indítanának dömpingáras akciókat, és a behozatal helyett a magyar dinnyét választanák. A termelők szerint a túl alacsony árak veszélyeztetik a gyümölcsel gazdálkodók jövőjét itthon. Hozzátették, hogy ettől a hónaptól teljes egészében képesek ellátni a belföldi piacot. Magyarországon nagyjából 1500 család foglalkozik dinnyetermesztéssel. A tavaszi fagyok és a nyári hőhullámok ellenére kiváló minőségű a hazai áru idén. A klímaváltozás és az aszályos időszakok miatt egyre fontosabbá válik a tudatos vízhasználat a kis kertekben is. Ebben segít a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal kertművelő programjának legújabb víztudatos kertészkedés című útmutatója. A tájékoztató anyag közérthető, gyakorlati példákon keresztül szolgál megoldási javaslatokkal, mondta rádiónknak Várszegi Gábor, a Nébih mezőgazdasági genetikai erőforrások igazgatója.
2: Abban segít az embereknek, hogy hogyan tudják megtartani azt a egyre kevesebb rendelkezésünkre álló vizet a növények számára, mikor öntözzenek, milyen mennyiségben öntözzenek, mire figyeljenek annak érdekében, hogy ezért ez a kertészkedés ez mégis eredményes és örömteli tevékenység legyen a számukra. Vannak olyan apróbb technikák, amikkel nagyon sok vizet lehet spórolni. A kisokos is arra próbálja ráirányítani az érdeklődőknek a figyelmét, jóval kevesebb öntözéssel életben tarthatóak a növényeik.
1: Szemléletváltásra van szükség a szúnyoggyérítésben. A kémiai beavatkozás helyett a tenyészhelyek felkutatása és ezek megszüntetése jelentheti a tartós megoldást. A védekezést sokszor a saját környezetünkben, a pangóvizek megszüntetésével kell elkezdeni, mondta rádiónknak Kemenesi Gábor, a Pécsi Tudományegyetem Virológiai Nemzeti Laboratóriumának igazgatója.
3: A sokadik önkormányzattól vagy civil szervezettől kapjuk a megkeresést, hogy hát sok a szúnyog. Legtöbbször egy-egy elhanyagolt kert az oka ennek, egyszerű ingyenes praktikákkal megszüntethető a szúnyogártalom, és nincs szükség arra a bizonyos ködölésre, ami egyébként maximum 1-2 napig ad megoldást, hiszen abból a lárva forrásból, onnan jönnek a szúnyogok, újra kikelnek. A szúnyogártalom az egy olyan dolog, amivel az önkormányzatnak meg a kormánynak van dolga, nekünk semmi. Nem így van, hiszen az önkormányzat nem jöhet be a kertünkbe, és a kint felejtett műanyagvödröt nem boríthatja ki. Ha van olyan hely, ahol gyűjtöm például a vizet, azt letakarom, és már magunkat meg is szabadíthatjuk a szúnyogoktól.
1: Az elmúlt napokban fellélegezhettünk a rekordokat döntő hőség után. Európa fölött azonban ismét egy hőkupola alakulhat ki, ami újra nagyon meleg levegőt sodorhat fölénk. Arról, hogy visszatérje a 40 fok közeli kánikula, Simon Gergő meteorológust, a Hungaromet előrejelzési osztályának vezetőjét kérdeztük.
4: A Kárpát-medence fölé mérsékelten meleg léghullámok érkeznek. Az anticiklon peremén 2-3 napos csúszással hidegfrontok fognak elvonulni. Sajnos csapadékot nem adnak, csak egy-egy lokális záport, viszont nem engedik azt meg, hogy a hőmérséklet ismét 40 fok közelébe emelkedjen. A jövő hét elején ez az anticiklon egy kicsit keletebbre helyeződik, jóval közelebb lesz hazánkhoz, előfordulhatnak 30 fok feletti csúcsértékek. Ez a hőhullám most inkább csak Nyugat-Európát fogja érinteni a következő 7-10 napban.
1: Strandröplabda verseny költözik a fővárosba. Jövő hétvégén a Városligetben rendezik meg a Nemzetek Kupája döntőjét. A 4 napos esemény Európa legjobb válogatottjait vonultatja fel, és mindkét nem mezőnyében 8-8 ország. Összesen 11 nemzet válogatottja mérkőzik meg egymással, ismertette rádiónkban Vatai Gabriella, a Magyar Röplabda Szövetség elnöke.
5: Ez az Európa bajnokság utáni második legnagyobb strandröplabda eseménye az Európai Szövetségnek, amelyet először rendezünk meg Magyarországon. Sőt, ilyen volumenű strandröplabda eseményt még soha nem rendeztünk. Ingyenesen látogatható, és a mérkőzések mellett a közönség is mindenféle reflexjátékokat, ügyességi játékokat kipróbálhat. Természetesen fölállítunk szabadtéri és röplabdapályákat, úgyhogy röplabda az bármennyi lesz. Tekból asztalt fogunk kirakni, és mindenki kipróbálhatja, hogy mennyire ügyes lehet különböző játékokon.
1: Felmelegedés kezdődik, felhős napos időnk van, esni sehol sem fog. A szél megélénkül, délutánra 25-26 fok köré melegszik fel a levegő. Holnap derült égre tekinthetünk fel, marad az erős légmozgás. 25 és 31 fok között tetőzik a csúcs hőmérséklet. Szombaton folytatódik a kellemes nyárias idő, akár 33 fokot is mérhetünk. A Balaton víz hőmérséklete 22 fok.
0: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
6: Szép reggelt kívánok mindenkinek, elmúlt 6 óra a mikrofonnál Horváth Zoltán. Hori, mondhatnám azt, hogy péntek ablakában csütörtökül, és ordít csütörtökül, mert hogy július 9-e van, csütörtök, és kezdünk természetesen a legjobb zenékkel az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz velem a Black Eyed Peas csapata, a kezdés pedig Justin Timberlake-é. Ez a Like I Love You.
0: Best FM, a legjobb zenék.
7: Something about you. Wait, I'm looking at you, whatever. Keep looking at me. You're scared now, right? Don't feel me, baby. It's just

Best FM a legjobb zenék, ez volt az OMC és a How Bizarre. Szép reggelt kívánok mindenkinek. Hamarosan hozom a mai napról az érdekességeket, meg természetesen a témákat is elárulom, hogy mivel foglalkozunk a mai nap reggelén. Addig is jönnek a legjobb zenék. Itt lesz például velem még Sasha Dala. Itt lesz velem még például Sasha Dala, az I Feel Lonely, a folytatás pedig a Black Eyed Peas-é. Ez a Don't Punk With Your Heart.

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt Sasha és az I Feel Lonely. Szép reggelt kívánok mindenkinek, július 9-e van, csütörtök, a névnaposok a Lukréciák, a születésnaposok között pedig Tom Hanks, kétszeres Oscar-díjas amerikai színészt köszönhetem, Isten értesse az ünnepelteket. Ezen a napon Johnny Tarzan Weissmüller először a világon egy percen belül úszta le a 100 méter gyorsot, és természetesen témákkal is készültem a mai nap reggelére, hamarosan elárulom, hogy mik lesznek ezek. Most viszont egy rövid szünetet tartunk, utána pedig szólnak a legjobb zenék az ébredés és a napindítás mellé. Kellis és a Trick Me érkezik majd hamarosan.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Rendkívüli ülést tart a parlament, kevés véradó van nyáron, megvannak az aratás első adatai, jönnek a hírek Gál Ildikótól. Aktívak a honatyák, jövő héten is rendkívüli ülést tart az országgyűlés. Hétfőn és kedden hét előterjesztésről tárgyalhatnak a képviselők, egyebek mellett az alaptörvény módosításáról vitázhatnak, amelynek mielőbbi elfogadását sürgeti a kabinet. Napirendre kerülhetnek egészségügyi és adózási törvénymódosítások, a pedagógusok sztrájkjogának helyreállítása, valamint az, hogy a terrorelhárítási központ és a parlamenti őrség, a rendőrség

0: A munkálatokat a jövő hét végére befejezik. Az őszi búza betakarítása körülbelül 60%-on áll a csaknem 1 millió hektáros termőterületen. Szemléletváltásra van szükség a szúnyoggyérítésben. A kémiai beavatkozás helyett a tenyészhelyek felkutatása és ezek megszüntetése jelentheti a tartós megoldást. A védekezést sokszor a saját környezetünkben, a pangóvizek megszüntetésével kell elkezdeni, mondta rádiónknak Kemenesi Gábor, a Pécsi Tudományegyetem Virológiai Nemzeti Laboratóriumának igazgatója.
1: A sokadik önkormányzattól vagy civil szervezettől kapjuk a megkeresést, hogy hát sok a szúnyog. Legtöbbször egy-egy elhanyagolt kert az oka ennek, egyszerű ingyenes praktikákkal megszüntethető a szúnyogártalom, és nincs szükség arra a bizonyos ködölésre, ami egyébként maximum 1-2 napig ad megoldást, hiszen abból a lárva forrásból, onnan jönnek a szúnyogok, újra kikelnek. A szúnyogártalom az egy olyan dolog, amivel az önkormányzatnak meg a kormánynak van dolga, nekünk semmi. Nem így van, hiszen az önkormányzat nem jöhet be a kertünkbe, és a kint felejtett műanyagvödröt nem boríthatja ki. Ha van olyan hely, hogy gyűjtöm például a vizet, azt letakarom, és már magunkat meg is szabadíthatjuk a szúnyogoktól.
0: Felmelegedés kezdődik, felhős napos időnk van, esni sehol sem fog. A szél megélénkül, délutánra 25-26 fok köré melegszik fel a levegő. Holnap derült égre tekinthetünk fel, marad az erős légmozgás. 25 és 31 fok között tetőzik a hőmérséklet. Szombaton folytatódik a kellemes nyárias idő, akár 33 fokot is mérhetünk. A Balaton víz hőmérséklete 22 fok. Az Adriai tenger valamivel melegebb, Pulánál 27, Splitnél 25 fokos.
2: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felé.

Best FM a legjobb zenék, ez volt a Super Stereo és a Bent a neved az elmúlt 2,5 percben. Velük ébredhettünk, ígértem, hogy hozom a mai reggel témáit, hát már mondom is, 7 óra után egy humanoid robot érkezik, aki meghódította az egyik vulkánt, és hogy mi a következő lépés, hogy a humanoid robotokat hogy tudják majd használni az ilyen felfedezéseknél, expedícióknál, ez is ki fog derülni majd akkor a következő órába. 8 óra után a farmer nadrágok történetéről érkezik egy apró történet, és kiderül, hogy a kicsi zsebnek mi is a szerepe, ami itt az oldalán van. Aztán 9 óra után pedig a sportrovatba látogatunk el, ugyanis a Ferencváros kerete megvan, és a mai napon játsza az első Európai Liga selejtezőt. Jönnek a részletek, no meg a legjobb zenék az ébredés és a napindítás mellé. Most a 90-es években repülünk el, a White Town-nal, szól a Your Woman, itt

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Friss hírek, információk következnek, aztán 7 óra után pedig a nap első témáját hozom el, a reggel első témáját. Egy humanoid robot érkezik, aki meghódította az egyik vulkánt, és hát ilyen expedíciókra fogják őt használni, de hogy miért, az is kiderül, és természetesen a legjobb zenéket is hozom az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz velem Avril Lavigne és a Complicated.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
2: Yes. But come on. Hey Martinez, you ready, girl?

0: hírek a Best FM-en.
1: Hamarosan ukrán-magyar találkozó lesz. Milliárdokat csalt el egy bűnbanda. Újabb jegyautomatákat helyeztek ki. A mikrofonnál Gál Ildikó. Személyesen egyeztet a magyar kormányfő és az ukrán elnök. A közeljövőben lesz a kétoldalú találkozó. Erről folytatott rövid megbeszélést Magyar Péter és Volodymyr Zelenszkij. A tárgyalás Budapesten vagy Kijevben zajlik majd, és utána együtt utaznak Kárpátaljára, Beregszászra. A magyar miniszterelnök az ankarai NATO csúcs előtt azt mondta, Magyarország továbbra is fenntartja az Ukrajnának nyújtott humanitárius segítséget, ugyanakkor nem biztosít fegyvereket, és nem is küld katonákat a szomszédos országba. Ravasz trükkel próbálták kijátszani a törvényt. Csak nem 3 milliárd forintos költségvetési csalás miatt emeltek vádat 4 férfi ellen. A Baranya vármegyei főügyészség szerint a vádlottak elektromos cigarettához használható töltőfolyadékot értékesítő bűnbandát működtettek. A gyanú alapján a termékeket egy horvátországi cég közbeiktatásával forgalmazták, hogy elkerüljék a jövedéki adó megfizetését. 5 év alatt több mint 10 000 liter töltőfolyadékot adtak el. Újabb 5 budapesti forgalmas csomópontban helyeztek ki jegyautomatákat. Immáron a Móricz Zsigmond körtéren, a Korvin negyednél, a Városmajornál, az Asztóriánál és a Ferenciek terén érhető el a nagy kijelzős berendezés. A hálózat megújításának célja, hogy az utasok minden fontos közlekedési helyszínen megbízható és magas színvonalú kiszolgálást kapjanak. Az elmúlt napokban fellélegezhettünk a rekordokat döntő hőség után. Európa fölött azonban ismét egy hőkupola alakulhat ki, ami újra nagyon meleg levegőt sodorhat fölénk. Arról, hogy visszatérje a 40 fok közeli kánikula, Simon Gergő meteorológust, a Hungaromet előrejelzési osztályának vezetőjét kérdeztük.
2: A Kárpát-medence fölé mérsékelten meleg léghullámok érkeznek. Az anticiklon peremén 2-3 napos csúszással hidegfrontok fognak elvonulni. Sajnos csapadékot nem adnak, csak egy-egy lokális záport, viszont nem engedik azt meg, hogy a hőmérséklet ismét 40 fok közelébe emelkedjen. A jövő hét elején ez az anticiklon egy kicsit keletebbre helyeződik, jóval közelebb lesz hazánkhoz, előfordulhatnak 30 fok feletti csúcsértékek.
1: Felhős napos időnk van, esni sehol sem fog. A szél megélénkül, délutánra 25-26 fok köré melegszik fel a levegő. Holnap derült égre tekinthetünk fel, legfeljebb egy-egy jelentéktelen zápor alakulhat ki. Több felé marad az erős légmozgás. 25 és 31 fok között tetőzik a hőmérséklet. Szombaton folytatódik a kellemes nyárias idő, akár 33 fokot is mérhetünk. Eső nem érkezik, de az erős UV-sugárzás miatt érdemes a bőrünket védeni.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Egy humanoid robot meghódította az egyik vulkánt, és hogy mire fogják még használni az expedíciók során ezt a robotot, ki fog derülni. És természetesen a legjobb zenéket is hozom a mikrofonnál, Horváth Zoltán, Hori. Július 9-e van, csütörtök, elmúlt hét, és természetesen a legjobb zenéket is bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé. Sikén és Brian Adams közösével indulunk.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék egy egyedülálló expedíciót hajtott végre, egy Pemba névre keresztelt humanoid robot, amely sikeresen megmászta az ecuadori Chimborazo vulkán 1600 méteres csúcsát. 16 óra alatt tette egyébként mindezt, és teljesen önállóan haladt, és mindössze a legmeredekebb, legnehezebb szakaszokon szorult emberi beavatkozásra. Kamerákkal van felszerelve, meg szenzorokkal, és rögzíti a területet, és ezáltal lehet egy kicsit majd elemezni azt. Adatokat gyűjt, kutatást és mentést tud majd végezni, és a környezet megtisztítására is fogják majd használni. A fejlesztés sikeres vulkánmászás után folytatódik. A jövőbeli tervek között szerepel a robotok napenergiával történő működése, valamint a műholdas hálózatok integrálása a kommunikációban. A mérnökök végső célja egy tökéletes, autonóm időjárás tényezőkkel és a legdurvább terepviszonyokkal szemben is ellenálló robot, amely egy napon akár a Monteverest csúcsát is képes lesz meghódítani. A technológiában szerintem most már nincsen határ, ezt kijelenthetjük, nálunk pedig a nosztalgiázásból nincsen hiány, ugyanis a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei szólnak az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz velem hamarosan majd a For the Coast és az Anal Sunshine, na meg most Avril Lavigne és a Complicated szól itt a legjobb zenék között a Best Enemy.

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt Ákos és a Kegyetlen Szerelem. Szép reggelt kívánok mindenkinek. Július 9-e van csütörtök, a névnaposok a Lukréciák, a születésnaposok között pedig a kétszeres Oscar-díjas amerikai színészt Tom Hanks-et köszönhetem. Isten értesse az ünnepelteket. A legjobb zenékkel hamarosan folytatom, hogy jól induljon a reggel. Egy rövid szünet következik, aztán itt lesz velem a TLC csapata, a No Scrubs.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Növeljük a védelmi kiadásainkat. Magyar katonák utaznak a tengeren túlra. Partnerséget kérnek a dinnye termelők. Üdvözlöm Önöket, Gál Ildikó vagyok. Sikerült megerősíteni a világ legerősebb politikai és védelmi szövetségének egységét. Ezt Magyar Péter miniszterelnök mondta a NATO kétnapos ankarai csúcs találkozója után. A kormányfő közösségi oldalán megerősítette, Magyarország a megállapodásának megfelelően növeli védelmi kiadásait 2035-ig. Emellett nemzetközi sajtótájékoztatóján megismételte, hazánk továbbra is nyújt humanitárius segítséget Ukrajnának, fegyvert, katonákat azonban nem küld. Kiképzési gyakorlatra érkeznek magyar katonák az Egyesült Államokba. A több mint egy hetes program célja, hogy valós körülmények között mérjék fel egy dandár harc készültségét. A magyar kontingens létszáma 91, többségük tartalékos. Partnerség a hazai gazdálkodóknak. A Magyar Dinnyetermelők Egyesülete azt szeretné, ha az áruházláncok nem indítanának dömpingáras akciókat, és a behozatal helyett a magyar dinnyét választanák. A termelők szerint a túl alacsony árak veszélyeztetik a gyümölcsel gazdálkodók jövőjét itthon. Több tízmilliós drogfogás, nagyjából 5 kg kábítószerre bukkantak a rendőrök egy budapesti férfi lakásán. A Nemzeti Nyomozóiroda szerint a lefoglalt áru fekete piaci értéke 30 millió forint. A nyomozók amfetamint, csaknem fél kilogram kokaint és kisebb mennyiségű extazit találtak. Emellett készpénzt és egy autót is lefoglaltak. A bűnözőt kábítószerkereskedelemmel gyanúsítják és kérték letartóztatását. Strandröplabda verseny költözik a fővárosba. Jövő hétvégén a Városligetben rendezik meg a Nemzetek Kupája döntőjét. A négy napos esemény Európa legjobb válogatottjait vonultatja fel, és mindkét nem mezőnyében 8-8 ország, összesen 11 nemzet válogatottja mérkőzik meg egymással, ismertette rádiónkban Vatai Gabriella, a Magyar Röplabda Szövetség elnöke.
2: Ez az Európa-bajnokság utáni második legnagyobb strandröplabda eseménye az Európai Szövetségnek, amelyet először rendezünk meg Magyarországon, sőt, ilyen volumenű strandröplabda eseményt még soha nem rendeztünk. Ingyenesen látogatható, és a mérkőzések mellett a közönség is mindenféle játékokat kipróbálhat.
1: Felmelegedés kezdődik, felhős napos időnk van, esni.

Best FM a legjobb zenék, ez volt Fábián Juli és Zuhaker közösen Like a Child. Szép reggelt kívánok mindenkinek, hamarosan folytatjuk majd a témáinkkal, 8 óra után itt lesz velem a Farmer Nadrágok kis zsebének története, aztán 9 óra után pedig a sportrovatban nem másról lesz szó, mint a Ferencvárosról, hisz indul az Európa Liga selejtező sorozata a Fradi számára, jönnek a részletek, no meg a legjobb zenék is az ébredés és a napindítás mellé, például itt lesz velem hamarosan Nelly Furtado és az I'm Like a Bird, most viszont Petsz Small felvételét indítom, ez a Feel Good, itt a Beste.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Hiya, Bobby.
2: Hi, Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken!
2: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
3: 8 óra lesz, friss hírek, információk, aztán pedig érkezik a Farmer nadrágok kis zsebének története, és természetesen a legjobb zenéket is hozom a következő órába az ébredés és a napindítás mellé. A Simply Red már biztos, hogy itt lesz velem, a Starszal érkezik majd az együttes.
2: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Nyárváró nyereményjáték a Kiskegyedben. Keresse a nyerő szimbólumokat a magazinban, vágja ki, küldje be, és vigye el a félmilliós utazást, vagy a további értékes nyeremények egyikét. Részletek a magazinban. Kiskegyed. Nekünk, nőknek.
2: Reklámot hallottak. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Újra rendkívüli parlamenti ülés lesz. Szükség van a véradókra. Gyengék az aratási kilátások, jönnek a hírek Gál Ildikótól. Aktívak a honatyák, jövő héten is rendkívüli ülést tart az országgyűlés. Hétfőn és kedden hét előterjesztésről tárgyalhatnak a képviselők, egyebek mellett az alaptörvény módosításáról vitázhatnak, amelynek mielőbbi elfogadását sürgeti a kabinet. Napirendre kerülhetnek egészségügyi és adózási törvénymódosítások, a pedagógusok sztrájkjogának helyreállítása, valamint az, hogy a terrorelhárítási központ és a parlamenti őrség a rendőrséghez kerüljön. Önkénteseket várnak. Nyári véradást szervez az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vörös Kereszt. A két szervezet szerint az elmúlt időszak szélsőséges időjárása miatt kevesebben nyújtották a karjukat, ezért a következő napokban minden segítségre szükség van. Naponta csak nem 1800 véradó kellene ahhoz, hogy a kórházakban minden műtéthez és életmentő beavatkozáshoz elegendő vérkészítmény legyen. Az átlagosnál gyengébbek az aratási kilátások itthon. A szélsőséges időjárást okolják a gazdálkodók, akik a munkálatokat a jövő hét végére befejezik. Az őszi búza betakarítása körülbelül 60%-on áll a csaknem 1 millió hektáros termőterületen. Szemléletváltásra van szükség a szúnyoggyérítésben. A kémiai beavatkozás helyett a tenyészhelyek felkutatása és ezek megszüntetése jelentheti a tartós megoldást. A védekezést sokszor a saját környezetünkben, a pangóvizek megszüntetésével kell elkezdeni, mondta rádiónknak Kemenesi Gábor, a Pécsi Tudományegyetem Virológiai Nemzeti Laboratóriumának igazgatója.
2: A sokadik önkormányzattól vagy civil szervezettől kapjuk a megkeresést, hogy hát sok a szúnyog. Legtöbbször egy-egy elhanyagolt kert az oka ennek, egyszerű ingyenes praktikákkal megszüntethető a szúnyogártalom, és nincs szükség arra a bizonyos ködölésre, ami egyébként maximum egy-két napig ad megoldást, hiszen abból a lárva forrásból, ahonnan jönnek a szúnyogok, újra kikelnek. A szúnyogártalom az egy olyan dolog, amivel az önkormányzatnak meg a kormánynak van dolga, nekünk semmi. Nem így van, hiszen az önkormányzat nem jöhet be a kertünkbe, és a kint felejtett műanyagvödröt nem boríthatja ki. Ha van olyan hely, hogy gyűjtöm például a vizet, azt letakarom, és már magunkat meg is szabadíthatjuk a szúnyogoktól.
1: Felhős napos időnk van, esni sehol sem fog. A szél megélénkül, délutánra 25-26 fok köré melegszik fel a levegő. Holnap derült égre tekinthetünk fel, legfeljebb egy-egy jelentéktelen zápor alakulhat ki. Több felé marad az erős légmozgás. 25 és 31 fok között tetőzik a hőmérséklet. Szombaton folytatódik a kellemes nyárias idő, akár 33 fokot is mérhetünk. Eső nem érkezik, de az erős UV-sugárzás miatt érdemes a bőrünket védeni.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szép reggelt kívánok mindenkinek, elmúlt 8 óra, mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori péntek ablakában csütörtökül, és Ordi csütörtökül, ugyanis július 9-e van csütörtök, és ebben az órában a farmer nadrágokon lévő kis zsebnek jön a története, és persze a legjobb zenéket is bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé. Király Viktorral indulunk, ez a Szóló!
0: Best FM!

Best FM a legjobb zenék, egy kicsit a farmer nadrágokkal foglalkozunk, és jön egy dilemma, hogy mire is való az az első zseb feletti apró kis rekesz, kicsi zseb. Bár a modern korban rágógumi aprópénz vagy öngyújtó tárolására használják leginkább, egy 150 éves múltra vezethető vissza az eredeti funkciója, és nagyon más volt. A korai darabokban a mai formatervezéstől eltérően csupán 4 zsebben rendelkeztek a nadrágok, egy a nadrág hátulján és 3 az elején, beleértve azt a nagyon pici zsebet, aminek a funkciója már akkor is ki volt használva, és az eredeti dizájn részét is képezte. Nem másra használták, mint a biztonságos tárolásra, a zsebóráknak. A 19. század végén az Egyesült Államokban rendkívül népszerűek voltak a zsebórák. A munkások, a bányászok és a konvojok is használták ezt a kiegészítőt, a zsebórát, úgyhogy emiatt lett odavarva ez a pici kis zseb, bele tudják csúsztatni, és ne legyen összetörve, karcolva, vagy ne hagyják el ebből a zsebből, mert ez szorosan oda tartotta. Úgyhogy ez a pici kis dolog, így a farmerről és a pici zsebről, mindenki szerintem gondolkozott róla, hogy az mire is való, hát tessék, itt van a válasz. Okosabbak lettünk, úgyhogy elengedjük ezt a sztorit, jöjjenek a legjobb zenék az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz velem a sava meg a borsa, ugyanis a Salt and Pepper-t hozom majd a suppal, a folytatás pedig arról szól, hogy Rómát se egy nap alatt építettük fel, úgyhogy türelmet kívánok mindenkinek a reggeli autózáshoz, majd beírunk a munkahelyre, nélkülünk úgyse kezdődik el.

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt a Honey Beats és a Kavarog, mi pedig kavargunk a mai napba bőven-bőven előre, ugyanis mindjárt 8:30 lesz, de azt hagyd mondjam el, hogy július 9-e van csütörtök, és természetesen a Lukréciák a névnaposok, a születésnaposok között pedig a kétszeres Oscar díjas színész Tom Hanks-et köszönhetem, Isten értesse az ünnepelteket. Folytatom majd hamarosan a legjobb zenékkel, csak egy kicsi szünet jön, a hírek után meg itt lesz velem rögtön majd az Ace of Base és a Life is a Flower.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: hírek a Best FM-en.
1: Magyar-ukrán kétoldalú találkozó lesz. Milliárdokat tüntetett el egy bűnbanda. Megújítják a jegyautomatákat. A mikrofonnál Gál Ildikó. Személyesen egyeztet a magyar kormányfő és az ukrán elnök. A közeljövőben lesz a kétoldalú találkozó. Erről folytatott rövid megbeszélést Magyar Péter és Volodymyr Zelenszkij. A tárgyalás Budapesten vagy Kijevben zajlik majd, és utána együtt utaznak Kárpátaljára, Beregszászra. A magyar miniszterelnök az ankarai NATO csúcs előtt azt mondta, Magyarország továbbra is fenntartja az Ukrajnának nyújtott humanitárius segítséget, ugyanakkor nem biztosít fegyvereket, és nem is küld katonákat a szomszédos országba. Ravasz trükkel próbálták kijátszani a törvényt. Csak nem 3 milliárd forintos költségvetési csalás miatt emeltek vádat 4 férfi ellen. A Baranya vármegyei főügyészség szerint a vádlottak elektromos cigarettához használható töltőfolyadékot értékesítő bűnbandát működtettek. A gyanú alapján a termékeket egy horvátországi cég közbeiktatásával forgalmazták, hogy elkerüljék a jövedéki adó megfizetését. 5 év alatt több mint 10 000 liter töltőfolyadékot adtak el. Újabb 5 budapesti forgalmas csomópontban helyeztek ki jegyautomatákat. Immáron a Móricz Zsigmond körtéren, a Korvin negyednél, a Városmajornál, az Asztóriánál és a Ferenciek terén érhető el a nagy kijelzős berendezés. A hálózat megújításának célja, hogy az utasok minden fontos közlekedési helyszínen megbízható és magas színvonalú kiszolgálást kapjanak. Az elmúlt napokban fellélegezhettünk a rekordokat döntő hőség után. Európa fölött azonban ismét egy hőkupola alakulhat ki, ami újra nagyon meleg levegőt sodorhat fölénk. Arról, hogy visszatérje a 40 fok közeli kánikula, Simon Gergő meteorológust, a Hungaromet előrejelzési osztályának vezetőjét kérdeztük.
2: A Kárpát-medence fölé mérsékelten meleg léghullámok érkeznek. Az anticiklon peremén 2-3 napos csúszással hidegfrontok fognak elvonulni. Sajnos csapadékot nem adnak, csak egy-egy lokális záport, viszont nem engedik azt meg, hogy a hőmérséklet ismét 40 fok közelébe emelkedjen. A jövő hét elején ez az anticiklon egy kicsit keletebbre helyeződik, jóval közelebb lesz hazánkhoz, előfordulhatnak 30 fok feletti csúcsértékek.
1: Felmelegedés kerődik, felhős napos időnk van, esni sehol sem fog. A szél megélénkül, délutánra 25-26 fok köré melegszik fel a levegő. Holnap derült égre tekinthetünk fel, marad az erős légmozgás. 25 és 31 fok között tetőzik a hőmérséklet. Szombaton folytatódik a kellemes nyárias idő, akár 33 fokot is mérhetünk. A Balaton vízhőmérséklete 22 fok. Az Adriai tenger valamivel melegebb, Pulánál 27, Splitnél 25 fokos.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék, Michael Bublé és az I Believe You után annyit hagyáruljak el, hogy a sportrovatban mi fog történni a következő órában. Az Európa Ligai selejtező sorozat indul, és a Ferencváros is szerepel benne, úgyhogy a Fradiról lesz szó, hogy hogy áll neki ennek a szezonnak, meg természetesen a legjobb zenék is szólnak. Ebbe az órába is van még bőven hátra időnk, úgyhogy biztos, hogy itt lesz velem Nelly és a Ride With Me, na meg most Robbie Williams, ez a No Regrets, itt a Best.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Friss hírek, információk, utána pedig a sportrovat következik, ugyanis indul az Európai Liga selejtező sorozata a mai napon, és a Ferencváros bizony szerepel benne, úgyhogy megnézzük, hogy mi újság a Fradi házatáján, hogy állnak neki ennek a szezonnak, és természetesen a legjobb zenéket is hozom az ébredés és a napindítás mellé, ezek szólnak majd túlnyomó többségben. Itt lesz velem Whitney Houston és a My Love Is Your Love majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Szemét.
3: Levittem.
2: Villany.
3: Befizettem.
2: Klíma.
3: Megrendeltem. Kaisai klímát. Találtam szerelőt is.
2: Hol?
3: kaisai.hu.
2: A nyár legjobb budaparti ajánlata megérkezett. A J-épület 8. emeleti lakásainál még te választhatod ki otthonod részleteit. Burkolatok, beltéri ajtók, személyre szabott megoldások. Most gépesített konyhabútorral, beépített mosogatógéppel és elektromos redőnnyel. Álmod meg most, költöz kompromisszumok nélkül. Budapart.hu.
4: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen! A 2x125 g-os Bonri Barnadis főzőtasakban 24%-kal olcsóbban most csak 249 forint. Mindig Aldi.
5: Találja meg álmai otthonát, vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia, vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
6: Nyaralás ösztönző bónusz a Spirit Autónál. Aki augusztus 31-ig új személy vagy haszonjárművet vásárol a Spirit Autónál, plusz 100 000 forint értékű szervizutalványt is kap ajándékba, hogy több jusson a nyaralásra. A kedvezmény részleteiről érdeklődjön márka kereskedéseinkben, vagy a spiritservice.hu-n. Spirit Autó. Budapest, Üllői út 822.
0: A Best FM-en minden

0: A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb itthon.
1: Gyönyörű képeket lehet készíteni ilyenkor is a fővárosról. Budapestre egyébként rengeteg turista érkezik minden évben, akik nagyon szeretnek fényképeket készíteni a fővárosról. A legjobb fotó helyszínekről a közösségi média oldalakra is szívesen töltenek fel képeket. Budapest egyik legjobb fotó helyszíne valószínűleg a Gellért hegyen van, egy olyan helyen, amit a turistákon kívül mások még nem is nagyon fedeztek fel. Ha igazán Instagramra illő képeket vagy videót akarunk csinálni, akkor a legjobb az Erzsébet híd budai oldalán felvételeket készíteni. Szent Gellért szobra és a mögötte lévő oszlopok kiváló helyszín erre. Az egyik legjobb hely a szobor mögötti ösvény, ahonnan a turisták imádnak felvételeket készíteni. Aki arra jár először, az maga is kipróbálhatja, hogy milyen képeket lehet lőni innen, vagy akár a főváros bármelyik pontján.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
2: Nőnek a védelmi kiadásaink. Magyar katonák érkeznek az USA-ba. Elkapták a fővárosi drogüzért. Üdvözlöm Önöket, Gál Ildikó vagyok. Sikerült megerősíteni a világ legerősebb politikai és védelmi szövetségének egységét. Ezt Magyar Péter miniszterelnök mondta a NATO kétnapos ankarai csúcs találkozója után. A kormányfő közösségi oldalán megerősítette, Magyarország a megállapodásának megfelelően növeli védelmi kiadásait 2035-ig. Emellett nemzetközi sajtótájékoztatóján megismételte, hazánk továbbra is nyújt humanitárius segítséget Ukrajnának, fegyvert, katonákat azonban nem küld. Kiképzési gyakorlatra érkeznek magyar katonák az Egyesült Államokba. A több mint egy hetes program célja, hogy valós körülmények között mérjék fel egy dandár harc készültségét. A magyar kontingens létszáma 91, többségük tartalékos. Partnerség a hazai gazdálkodóknak. A Magyar Dinnyetermelők Egyesülete azt szeretné, ha az áruházláncok nem indítanának dömpingáras akciókat, és a behozatal helyett a magyar dinnyét választanák. A termelők szerint a túl alacsony árak veszélyeztetik a gyümölcsel gazdálkodók jövőjét itthon. Több tízmilliós drogfogás, nagyjából 5 kg kábítószerre bukkantak a rendőrök egy budapesti férfi lakásán. A Nemzeti Nyomozóiroda szerint a lefoglalt áru fekete piaci értéke 30 millió forint. A nyomozók amfetamint, csaknem fél kilogramm kokaint és kisebb mennyiségű extazit találtak. Emellett készpénzt és egy autót is lefoglaltak. A bűnözőt kábítószerkereskedelemmel gyanúsítják és kérték letartóztatását. Strandröplabda verseny költözik a fővárosba. Jövő hétvégén a Városligetben rendezik meg a Nemzetek Kupája döntőjét. A négynapos esemény Európa legjobb válogatottjait vonultatja fel, és mindkét nem mezőnyében 8-8 ország, összesen 11 nemzet válogatottja mérkőzik meg egymással, ismertette rádiónkban Vatai Gabriella, a Magyar Röplabda Szövetség elnöke.
3: Ez az Európa-bajnokság utáni második legnagyobb strandröplabda eseménye az Európai Szövetségnek, amelyet először rendezünk meg Magyarországon, sőt, ilyen volumenű strandröplabda eseményt még soha nem rendeztünk. Ingyenesen látogatható, és a mérkőzések mellett a közönség is mindenféle játékokat kipróbálhat.
2: Felhős napos időnk van, esni sehol sem fog. A szél megélénkül, délutánra 25-26 fok köré melegszik fel a levegő. Holnap derült égre tekinthetünk fel, legfeljebb egy-egy jelentéktelen zápor alakulhat ki. Több felé marad az erős légmozgás. 25 és 31 fok között tetőzik a hőmérséklet. Szombaton folytatódik a kellemes nyárias idő, akár 33 fokot is mérhetünk. Eső nem érkezik, de az erős UV-sugárzás miatt érdemes a bőrünket védeni.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: És 9 óra után mindig egy kicsi sport, és a mai napon az Európa Liga selejtező sorozat indulásával foglalkozunk, ugyanis a Fradi is szerepel benne, és pályára is fog lépni a mai napon, úgyhogy jönnek a részletek, no meg a legjobb zenék is az ébredés és a napindítás mellé. Július 9-e van csütörtök, a mikrofonnál Horváth Zoltán Hori, a kezdés pedig Jerry Halliwell-é. Ez a Mi Chico Latino.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék, ez volt Geszti Péter és Péter Fibori közöse, a Beléd szerettem, ez van, és a sportrovat következik, amiben a Fradit házatájékára látogatunk el, ugyanis mai napon kezdetét veszi az Európa Liga selejtező sorozata, és ott bizony a Fradinak helyt kell állnia, és az első ellenfél meg is van, a szerb Vojvodina ellen kell majd pályára lépni. Az első mérkőzés ma ott van Újvidéken, aztán a második mérkőzést tartják majd egy héttel később 20 óra 15-kor, egyébként a mai meccs majd este 20 órakor látható, és bizony-bizony a Fradinál megérkezett az új edző, úgyhogy ez egy újdonság lesz majd, hogy hogyan fog szerepelni a magyar csapatkapitány, és hát arról nem is beszélve, hogy rengeteg érkező van, és rengeteg távozó, úgyhogy majd meglátjuk, hogy ez a csapat hogyan lesz összerakva. A mai napon minden esetre szurkolunk nekik is, mint ahogy az Etónak is, akik a BL sorozatban mutathatják meg, hogy mit tudnak, csak hát túl kell lenni a selejtezőn ott nekik is. Na mindegy. Szóval ennyit a sportról, jöjjenek a legjobb zenék. Érkezik Amy Winehouse hamarosan, a folytatás viszont a Backstreet Boys-é. Ez a We Have Got It Going On, itt a Besten.

Best FM a legjobb zenék. Jack Redditch és a No Matter után érkezik az a Sean Paul, aki nemrégiben egy hatalmas nagy koncertet tolt itt Budapesten, és hát zseniális volt. Most is olyan energiái vannak, mint egyébként amilyen régen is, úgyhogy most az oldalán ott van Beyoncé is, és meghallgatjuk a Baby Boy-t itt a Besten.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jönnek az infók, friss hírek, utána pedig természetesen folytatjuk, átlépünk a délelőttbe, és a legjobb zenéket azért hozom, hogy jól teljen a munkaidői csütörtökön is. Itt lesz velem a következő órában hangulatfelelősként Britney Spears, a Crazy-vel érkezik majd a Csajszín.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
2: Az Új Buda Centerben rólad szól a nyár. Már 5000 forintos vásárlással megnyerheted a 2,5 millió forint értékű Itaka álomutazást oda, ahová csak szeretnéd. Vagy egy Samsonite bőröncettet. Vásárolj bármelyik üzletünkben, regisztrálj online, és részt veszel a sorsoláson. Te vagy a nyár, és mi vagyunk a nyeremény. Részletek újbudacenter.hu.
3: Mosógép! Mega Árpa Rádi! Telefon! Mega Árpa Rádi! Vasaló! Szintén Mega Árpa Rádi! Az Ajzánál több ezer termék vár parádés kedvezménnyel! Például háztartási szerek és kozmetikumok is! Spórolj a Mega Árpa Rádéval! Áza.hu! Az akció július 20-áig tart!
4: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen! A 2x125 grammos Bonri Barnadis főzőtasakban 24%-kal olcsóbban most csak 249 forint. Mindig Aldi!
5: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
6: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
7: Találja meg álmai otthonát, vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia, vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: legjobb zenék. Reklámot hallottak. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
1: A sport szerelmesei vagy a sportot csak nézni szeretők most nagyon figyeljenek. A 2026-os év rendkívül gazdagnak ígérkezik a sportesemények szempontjából, amelyből Magyarország is jelentős szerepet vállal. Májusban Budapesten rendezik a Bajnokok Ligája döntőjét, amely a klubfutball legnagyobb presztízsű mérkőzésének számít, míg szeptemberben a sportág történetében először kerül sor az atlétikai világdöntőre, amelynek szintén hazánk, pontosabban a Nemzeti Atlétikai Központ ad otthont, és persze ne felejtsük, 40 éves lesz a Forma 1-es Magyar Nagydíj. Szó szerint minden sportág szerelmese megtalálhatja a kedvenc sportjának nagy hazai eseményét, annak helyszínét és időpontját. Tehát, hogy a sport szerelmesei ne maradjanak le semmiről, érdemes az interneten megkeresni a 2026-os sportnaptárat, ami minden eseményt és azok időpontját is tartalmazza.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
2: Ismét rendkívüli ülés lesz a parlamentben. Nyári véradást szerveznek. Nem túl jók az aratási kilátások. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Aktívak a honatyák. Jövő héten is rendkívüli ülést tart az országgyűlés. Hétfőn és kedden hét előterjesztésről tárgyalhatnak a képviselők. Egyebek mellett az alaptörvény módosításáról vitázhatnak, amelynek mielőbbi elfogadását sürgeti a kabinet. Napirendre kerülhetnek egészségügyi és adózási törvénymódosítások, a pedagógusok sztrájkjogának helyreállítása, valamint az, hogy a terrorelhárítási központ és a parlamenti őrség a rendőrséghez kerüljön. Önkénteseket várnak. Nyári véradást szervez az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vörös Kereszt. A két szervezet szerint az elmúlt időszak szélsőséges időjárása miatt kevesebben nyújtották a karjukat, ezért a következő napokban minden segítségre szükség van. Naponta csak nem 1800 véradó kellene ahhoz, hogy a kórházakban minden műtéthez és életmentő beavatkozáshoz elegendő vérkészítmény legyen. Az átlagosnál gyengébbek az aratási kilátások itthon. A szélsőséges időjárást okolják a gazdálkodók, akik a munkálatokat a jövő hét végére befejezik. Az őszi búza betakarítása körülbelül 60%-on áll a csaknem 1 millió hektáros termőterületen. Szemléletváltásra van szükség a szúnyoggyérítésben. A kémiai beavatkozás helyett a tenyészhelyek felkutatása és ezek megszüntetése jelentheti a tartós megoldást. A védekezést sokszor a saját környezetünkben, a pangóvizek megszüntetésével kell elkezdeni, mondta rádiónknak Kemenesi Gábor, a Pécsi Tudományegyetem Virológiai Nemzeti Laboratóriumának igazgatója.
3: A sokadik önkormányzattól vagy civil szervezettől kapjuk a megkeresést, hogy hát sok a szúnyog. Legtöbbször egy-egy elhanyagolt kert az oka ennek, egyszerű ingyenes praktikákkal megszüntethető a szúnyogártalom, és nincs szükség arra a bizonyos ködölésre, ami egyébként maximum egy-két napig ad megoldást, hiszen abból a lárva forrásból, ahonnan jönnek a szúnyogok, újra kikelnek. A szúnyogártalom az egy olyan dolog, amivel az önkormányzatnak meg a kormánynak van dolga, nekünk semmi. Nem így van, hiszen az önkormányzat nem jöhet be a kertünkbe, és a kint felejtett műanyagvödröt nem boríthatja ki. Ha van olyan hely, hogy gyűjtöm például a vizet, azt letakarom, és már magunkat meg is szabadíthatjuk a szúnyogoktól.
2: Felhős napos időnk van, esni sehol sem fog. A szél megélénkül, délutánra 25-26 fok köré melegszik fel a levegő. Holnap derült égre tekinthetünk fel, legfeljebb egy-egy jelentéktelen zápor alakulhat ki. Több felé marad az erős légmozgás. 25 és 31 fok között tetőzik a hőmérséklet. Szombaton folytatódik a kellemes nyárias idő, akár 33 fokot is mérhetünk. Eső nem érkezik, de az erős UV-sugárzás miatt érdemes a bőrünket védeni.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Szép napot kívánok mindenkinek, együtt töltjük a munkaidőt, így július 9-én csütörtökön. A mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori és a legjobb zenék gondoskodnak a hangulatunkról. Itt lesz például velem Britney Spears a Crazy-vel, meg a Sugar Babes Overload-ja is szól. A kezdés pedig segíjéké, ez az It Wasn't Me, rádiózzunk együtt délig.
0: Best FM.

még megismer. Best FM a legjobb zenék, ez volt a Soul Wave és Marsalkó Dávid közöse, ha valaki mondta, szép napot kívánok mindenkinek. Július 9-e van csütörtök, a névnaposok a Lukréciák, a születésnaposok között pedig kétszeres Oscar-díjas amerikai színész Tom Hanks-et köszönhetem. Isten értesse az ünnepelteket. A legjobb zenékkel pedig megyünk tovább, hogy a munka jól teljen. Itt lesz például velem Britney Spears és a Crazy hamarosan, a folytatás viszont a Top ezé, ez a New Millennium, itt a Besten. What is fact? Should truly be a reason for us to change.

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt a Kielef, most egy rövid szünet következik, aztán érkezik Justin Timberlake, nem akárkivel az oldalán, a pop divájával, Madonnával, és szól majd a 4 Minutes rövidesen a rövid szünet után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM 99.5 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Friss hírek, információk, utána pedig jön a mai utazásunk utolsó órája, amiben természetesen hozom a legjobb zenéket. Gwen Stefani lesz például a hangulat felelős, a Turn a Beat Around-dal érkezik majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: hírek a Best FM-en.
1: Újabb csapásokat mért az amerikai légierő Iránra. Interaktív azbesztérképet indított a Greenpeace, hideg rekordot hozott a hajnal. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Továbbra sincs béke, fellángoltak a harcok Irán és az Egyesült Államok között. Az amerikai légierő újabb csapásokat hajtott végre. Az amerikai hadsereg közel-keleti térségért felelős irányítási törzse közölte, hogy a művelet Donald Trump amerikai elnök utasítására indult. Válaszul arra, hogy Irán hajókat támadott a Hormuzi szorosban. Az Egyesült Államok 80 iráni célpontra csapott le. Interaktív azbeszt térképet indított a Greenpeace. Ezen keresztül a lakosok bejelenthetik azokat a hazai, ausztriai vagy más országban található helyszíneket, ahol azbeszt szennyezésre gyanakszanak. A bejelentéshez fényképet, laboreredményt kell csatolni. Az igazolt szennyezésekkel folyamatosan frissül a térkép, melyen a hatóságok által már dokumentált és mentesített területeket is jelölik. A kezdeményezéssel átláthatóbbá tennék a szennyezések helyzetét és az érintettek tájékozódását, valamint felhívják a döntéshozók figyelmét a mielőbbi beavatkozás szükségességére. A Greenpeace sürgeti az országos intézkedési terv közzétételét. Július 1-től életbe lépett az a vámszabály, amely szerint a 150 euró alatti unión kívülről érkező küldemények után tételenként 3 eurós vámot kell fizetni. A változás bevezetése a NAV tájékoztatása szerint nem okozott problémát, a piaci szereplők és a logisztikai szolgáltatók időben felkészültek. Tudtuk meg Linzmeier Szilviától, a NAV kommunikációs főosztályának vezetőjétől.
2: Minden zökkenőmentesen megy, a csomagok ugyanúgy érkeznek, nagyjából ugyanaz a mennyiség, amit tavaly ugyanebben az időpontban volt. A 3 eurós vámot tételsoronként kell fizetni, de a jó hír az, hogy ezt nem a vásárlónak kell megfizetnie, annyit fizet, amit a honlapon a kereskedő oldalán lát. A vámkezelést az továbbra is a posta, a futásszolgálat, vagy pedig a platformnak a megbízottja intézi.
1: Megdőlt a napi hajnali hidegrekord. A borsodi Szikszón mindössze 3,9 Celsius fokot mértek ma hajnalban. Ezzel egy 64 éves csákvári csúcs került múlt időbe. Országszerte felszakadozik a felhőzet, sok napsütésre számíthatunk. Északkeleten még lehetnek záporok, zivatarok. A szél néhol megélénkül, megerősödik. 23-29 fok között alakulnak a csúcsok. Késő estére 13-21 fok közé hűl a levegő. A következő napokban melegebb lesz, holnap kissé felhős, napos idő várható. Északkeleten lehet zápor, a szél is élénk lesz. 24-31 fok várható. Hétvégén sokat süt majd a nap, 30 fok körül alakulnak a maximumok.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Még ki kell bírni ezt az egy órát, az ebéd szünetig, de itt vannak a legjobb zenék, amik gyorsan elpörgetik majd az időt, és azt szokták mondani, hogy jó társaságban telik jól az idő, na erről gondoskodtam. Itt lesz például velem Gloria Estefan, na meg a Jamiroquai is hozza majd a Quintet hitet, a kezdés pedig a csajok kedvence Taylor Swift, jön a You Belong With Me.
0: Best

Eszterfem a legjobb zenék, ez volt a New Level Empire és a Groove House közöse, a Miért lettél más, és a folytatásban visszarepülünk a 90-es évek világába, méghozzá egy funky buliba látogatunk el, és aki a segítségünkre lesz ebbe, az nem más, mint CG Lewis, ez az R to the A, most itt a Westen.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Ez a levél megint neked íródik. Lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt. Egy fél árva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt Soapy V, Hawkins és a Right Beside You. Szép napot kívánok mindenkinek. Július 9-e van, csütörtök. A születésnaposok között a kétszeres Oscar-díjas amerikai színészt köszönhetem, Tom Hanks-et, a névnaposok pedig a Lukréciák. Isten értesse őket, a legjobb zenékkel pedig érkezek. Van még hátra ebből az órából, bár most egy rövid szünet következik, aztán itt lesz velem Mark Anthony és az I Need to Know.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelei.

Best FM a legjobb zenék, ez volt Lady Gaga. Nekem annyi időm maradt, hogy elköszönjek, ugyanis Majoros Rita toppant be ide a stúdióba, és ő hozza a legjobb zenéket este 6 óráig. Én Horváth Zoltán Hori vagyok, és azzal búcsúzom, hogy legközelebb holnap reggel ébredünk majd itt a Besten. Most

műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Magyarország növeli védelmi kiadásait, ma még lehet cserélni a szakok sorrendjét a felviben, körültekintően előzzük a mezőgazdasági gépeket. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Sikerült megerősíteni a világ legerősebb politikai és védelmi szövetségének egységét, közölte Magyar Péter miniszterelnök a NATO kétnapos ankarai csúcs találkozója után. A kormányfő közösségi oldalán megerősítette, Magyarország a megállapodásnak megfelelően növeli védelmi kiadásait 2035-ig. Magyar Péter megismételte azt is, hazánk továbbra is nyújt humanitárius segítséget Ukrajnának, fegyvert, katonákat azonban nem küld. Jelezte, a csúcson Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel megállapodtak abban, hogy a közeljövőben kétoldalú találkozót tartanak. Gyásznapot hirdettek az ukrajnai Odesszában, miután az orosz hadsereg éjjeli légitámadásaiban 4 meghaltak és 6 ember megsérült. Herszonban 1 ember vesztette életét, és 5 civil, köztük mentősök sebesültek meg. A támadásokban civil létesítmények, kereskedelmi egységek és benzinkutak rongálódtak meg. Tegnap ukrán drónok egy oroszországi olajszivattyú állomásra mértek csapást 1500 kilométerre a határtól. Ma még lehet változtatni a választott szakok sorrendjén az e-felvételiben, erre egyetlen alkalommal van lehetőség, új képzést pedig már nem tudnak beírni a jelentkezők, emlékeztetett az oktatási hivatal. Az egyetemre főiskolára készülők szintén máig pótolhatják a még hiányzó dokumentumokat. A ponthatárokat várhatóan június 23-án este hirdetik ki. Véradásra hív az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt. A két szervezet szerint az elmúlt napokban a szélsőséges időjárás miatt kevesebb volt az önkéntes, ezért minden segítségre szükség van. Ahhoz, hogy a kórházakban az összes műtéthez, életmentő beavatkozáshoz legyen elég vérkészítmény, naponta csaknem 1800 véradóra lenne szükség. Több a mezőgazdasági gép az utakon. Az Országos Baleset Megelőzési Bizottság arról ír, hogy a gyorsforgalmú utakon ideális esetben nincsenek ilyen gépek, de a kisebb falvak közötti alsóbrendű utakon gyakoriak. A munkagépek lassan haladnak, ezért torlódhat mögöttük a forgalom, csak jól belátható útszakaszon körültekintően nagy oldaltávolságot tartva előzzük meg őket. Mezőgazdasági járművel bárhol lehet közlekedni, ahol azt nem tiltja a KRESZ. Országszerte felszakadozik a felhőzet, sok napsütésre számíthatunk. Észak-keleten még lehetnek záporok, zivatarok. A szél néhol megélénkül, megerősödik. 23-29 fok között alakulnak a csúcsok. Késő estére 13-21 fok közé hűl a levegő. A következő napokban melegebb lesz, holnap kissé felhős, napos idő várható. Észak-keleten lehet zápor, a szél is élénk lesz. 24-31 fok várható, hétvégén sokat süt majd a nap, 30 fok körül alakulnak a maximumok.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Csodás csütörtököt kívánok mindenkinek, szép délutánt, én Majoros Rita vagyok, remélem, hogy a mai délutánt is együtt töltjük, isteni zenéket hozok, remek slágereket a 90-es, 2000-es évekből, a kedvenc időszakunkból. Itt lesz a Caesar Sisters és az I Don't Feel Like Dancing, de jön majd Will Smith, a TLC, most pedig a Black Eyed Peas indít, jön a Where Is The Love?
2: Best FM!

Best FM a legjobb zenék. Sajnos egy szomorú hírrel indul a mai délután, ugyanis 75 éves korában elhunyt Gaynor Hopkins, alias Bonnie Tyler énekesnő. Rengeteg csodás dalt köszönhettünk az énekesnőnek, például a Total Eclipse of the Heart-ot, vagy az It's a Heartache-et, ami nagyon-nagyon nagy kedvencem volt már gyerekkoromban is. A 70-es években indult a karrierje, és állítólag ezt a rekettes, ezt az igazán jellegzetes rekettes hangját annak köszönheti, hogy volt egy hangszám műtéte, ami után az orvos eltiltotta hetekre az énekléstől, ő viszont egyáltalán nem bírta ezt ki, nagyon türelmetlen volt, és nem tartotta be az előírásokat, úgyhogy így maradt a hangja. De ez volt talán, ami őt igazán jellemezte, és az érzelmes dalait. Úgyhogy az egyik nagy kedvencünkkel, az It's a Heartache-kel itt a Best FM-en is búcsúzunk, Bonnie Tyler-től.

0: Best FM a legjobb zenék. Ha ma is járműre szállnak, vigyázzunk egymásra az utakon, ha pedig bárki bármit lát az ország útjain, jöhet az info ma is a 0620-55-55-155-re. Korábban kigyulladt egy autó az M1-esen Hegyeshalom felé a Börcs pihenő után, a 134-es kilométernél már minden sáv járható, viszont két kamion koccant a korábbi baleset torlódásában a 132-es kilométernél. A sérült kamionok pedig a külső sávot el is foglalják, ezért a feloszlóban lévő torlódás továbbra is fennáll. Aki teheti, Csorna Győr csomópontban az egyes főúton keresztül kikerülheti még a balesetet. 0620-55-55-155, ez az SMS, a Viber és hívható telefonszámunk. Ha bárki ma is lát valamit az utakon, megköszönöm, hogyha informál engem is. Nagyon köszönöm, jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetők.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Nagy Ricsi kit érdekel dala zárta ezt az órát, pár perc múlva pedig a legfrissebb híreket hallgatjuk, mert mindjárt egy óra, aztán a Gossip nyitja majd az órát. Move in the right direction.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Itt a nyár, itt a júliusi ajánlatunk. Még több élmény, még több feltöltődés, még több olvasnivaló, még több kikapcsolódás. Két lap egy áráért. Keresse az újságárusoknál a Lakáskultúra, a Vidék íze és az Automotor magazinok dupla ajánlatát. Most a magazin mellé egy korábbi lapszámot ajándékba adunk. Az akció július 31-ig vagy a készlet erejéig tart.
3: Nyárváró nyereményjáték a Kiskegyedben. Keresse a nyerő szimbólumokat a magazinban, vágja ki, küldje be, és vigye el a félmilliós utazást, vagy a további értékes nyeremények egyikét. Részletek a magazinban. Kiskegyed. Nekünk, nőknek.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Mosógép. Mega árparádé. Telefon! Mega árparádé! Vasaló! Szintén mega árparádé! Az Ajzánál több ezer termék vár parádés kedvezménnyel! Például háztartási szerek és kozmetikumok is! Spórolj a mega árparádéval! Aza.hu! Az akció július 20-áig tart!
5: Találja meg álmai otthonát, vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia, vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
6: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen! A 2x125 g-os Bonri Barnadis főzőtasakban 24%-kal olcsóbban most csak 249 forint. Mindig Aldi.
0: A Best FM-et megtalálja a Facebookon is. Legyen a rajongónk, lájkoljon minket. facebook.com/bestfmradio Magyarország. Reklámot hallottak. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb itthon.
1: Gyönyörű képeket lehet készíteni ilyenkor is a fővárosról. Budapestre egyébként rengeteg turista érkezik minden évben, akik nagyon szeretnek fényképeket készíteni a fővárosról. A legjobb fotó helyszínekről a közösségi média oldalakra is szívesen töltenek fel képeket. Budapest egyik legjobb fotó helyszíne valószínűleg a Gellért hegyen van, egy olyan helyen, amit a turistákon kívül mások még nem is nagyon fedeztek fel. Ha igazán Instagramra illő képeket vagy videót akarunk csinálni, akkor a legjobb az Erzsébet híd budai oldalán felvételeket készíteni. Szent Gellért szobra és a mögötte lévő oszlopok kiváló helyszínre. Az egyik legjobb hely a szobor mögötti ösvény, ahonnan a turisták imádnak felvételeket készíteni. Aki arra jár először, az maga is kipróbálhatja, hogy milyen képeket lehet lőni innen, vagy akár a főváros bármelyik pontján.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb. Itthon.
7: Azoknak, akik szeretnék magukat formába hozni vagy formában tartani, és kedvelik a szabadtéri sportokat, a futáson és a bringán kívül szabadtéri edzési lehetőséget nyújtanak a fitnessparkok, street workout pályák és kondiparkok. Az elmúlt években rengeteg köztéri fitnesspark épült Budapesten. Ezek ingyenesek, minden nap nyitva vannak, kondizhatunk télen-nyáron a szabad levegőn. A kondiparkban profik és amatőrök is sportolhatnak. A kialakított eszközök minden korosztálynak hasznosak, használatuk egyszerű és biztonságos. A pálya melletti táblákon használati útmutatók mutatják be, hogy melyik gépen, milyen technikával és melyik izomcsoportot tudjuk átmozgatni. Mivel a saját testsúlyunkkal dolgozunk, így nem terheljük túl szervezetünket. Az edzésen kívül közösségformáló ereje is van ezeknek a tereknek, hiszen a visszajárók már ismerősként köszönhetik egymást a több mint 140 budapesti közfenntartású kondiparkban.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
8: Nincs megállás, jövő héten is ülésezik a parlament. Fokozott ellenőrzés a kőrisrontó bogár miatt. Elhunyt Bonnie Tyler. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Jövő héten is rendkívüli ülést tart az országgyűlés. Hétfőn és kedden gyűlhetnek össze a képviselők. hét előterjesztésről tárgyalhatnak, köztük az alaptörvény 17. módosításáról, amelynek mielőbbi elfogadását sürgeti a kabinet, így hétfőn szavazhatnak róla a képviselők. Napirendre kerülhet a pedagógusok sztrájkjogának helyreállítása, és arról is vitázhatnak, hogy a terrorelhárítási központ és az országgyűlési őrség a rendőrséghez kerüljön. Emellett több egészségügyi és adózási törvény módosításáról is tanácskozhatnak a honatyák. Partnerséget kérnek a hazai dinnyetermelők. A Magyar Dinnyetermelők Egyesülete azt szeretné, ha az áruházláncok nem indítanának dömpingáras akciókat, és az import helyett a magyar dinnyét részesítenék előnyben. Szerintük a túl alacsony árak veszélyeztetik a hazai dinnyetermesztés jövőjét. Megjelent hazánkban a kőrisrontó karcsú díszbogár. Beregsurány térségében két kifejlett példányt fogtak. Az invazív faj akár tömeges kőrispusztítást is okozhat, ezért a NEBIH-a szükséges növényegészségügyi intézkedések részeként fokozott ellenőrzést rendelt el, mondta rádiónknak Bogya Sándor, a hatóság növényegészségügyi osztályvezetője.
9: Megkezdtük a jelenleg üzemelő csapdák számának növelését, a környező fák vizsgálatát. Amennyiben bebizonyosodik, hogy megtelepedett populációról van szó, akkor a fertőzött fák 100 méteres körzetében levő valamennyi kőrisfát haladéktalanul kivágjuk és megsemmisítjük. Ez a drasztikus megoldás a többi fa védelme érdekében elengedhetetlen, a fertőzött fát meggyógyítani nem tudjuk. Ezután egy 10 kilométeres kört rajzolunk a fertőzött fa köré, és a többi kőrisfát ezen a 10 kilométeres körön belül pedig egyenként szigorú ellenőrzésnek vetjük alá.
8: Elhunyt Bonnie Tyler, a Velszi énekesnő halálhírét családja jelentette be, közölte a BBC. Bonnie Tyleren nemrég egy sürgősségi műtétet hajtottak végre, ami jól sikerült, de állapota válságos volt. Számos világsláger kapcsolódik a nevéhez, mint az It's a Heartache vagy a Holding Out for a Hero. Az énekesnő idén Magyarországon is fellépett volna egy európai turné keretében. Bonnie Tyler 75 évet élt. Országszerte felszakadozik a felhőzet, sok napsütésre számíthatunk. Észak-keleten még lehetnek záporok, zivatarok. A szél néhol megélénkül, megerősödik. 23-29 fok között alakulnak a csúcsok. Késő estére 13-21 fok közé hűl a levegő. A következő napokban melegebb lesz, holnap kissé felhős, napos idő várható. Észak-keleten lehet zápor, a szél is élénk lesz. 24-31 fok várható, hétvégén sokat süt majd a nap, 30 fok körül alakulnak a maximumok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
10: Csodás délutánt, kellemes csütörtöki napot kívánok mindenkinek. Hát most majdnem pénteket mondtam, de addig még egy napot kell várnunk, hogy elindíthassuk a hétvégét, de azt hiszem, ma már hangolódhatunk rá. Én Majoros Rita vagyok, a Gossip dalával már nyitom is az órát, jön egy igazán pörgős dal, ez a Move in the Right Direction. Megalapozza a délutáni jó hangulatot.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, Best FM, a legjobb zenék. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

Best FM a legjobb zenék. Pont a Best FM oldalán olvasom, egyébként bestfmbudapest.hu, hogyha valakit érdekel, hogy a digitális detoxikálás jót tesz a pszichének és a társas kapcsolatoknak. Erre hívja fel a figyelmet többek között természetesen Papp Zsuzsanna pszichológus, a Semmelweis Egyetem mentálhigiéni intézetének adjunktusa. Rengeteg érdekesség van egyébként ebben a cikkben, de így a digitális detox jutott eszembe a mai délután témájának, és elgondolkodtam azon, hogy vajon én mennyit bírnék ki a telefonom nélkül, hány órát, vagy akár hány napot, hogyha digitális detoxról van szó, és bevallom őszintén, szerintem nem olyan sokat. Biztos, hogy idegesítene, hogy mondjuk valaki nem tud elérni, vagy valakit én nem tudok elérni, vagy talán főképp ez, hogy mondjuk a családom nem tud elérni, vagy én nem tudom őket elérni, nem tudják, hogy mi van, bár mondjuk ezt nyilván előre is meg lehet beszélni, ha valaki digitális detoxot tart. Na de kinek milyen kapcsolata van ezzel? Próbálta már valaki ezt a digitális detoxot akár hosszabb időre, vagy van úgy, hogy mondjuk este 6 után leteszik a telefont, és már egyáltalán nem is nyúlnak hozzá, nem olvasnak híreket, nem néznek képeket, nem is fotóznak, stb. Stb. Nagyon-nagyon kíváncsi vagyok a tapasztalatokra. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber is hívható telefonszámunk, mert egyébként a cikket olvasva rájöttem, hogy nagy valószínűséggel nekem is szükségem lenne rá. Úgyhogy jöhetnek a tapasztalatok, és akár a tippek is, mellé pedig isteni zenék a folytatásban. Eminem, The Real Slim Shady, előtte pedig az ikonikus csajcsapat a 90-es évekből. Spice Girls, See You Be There, itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék, sokan vannak ma is az utakon, jövök a legfrissebb útinfokkal. Budapesten baleset történt a Blahalujza téren, a Rákóczi út Erzsébet körút kereszteződésében, úgyhogy ott kell némi dugóra és egy kis fennakadásra számítani. De a Budapesten autózók figyeljenek, a Budapest Parknál is, mert a Soroksári úton baleset történt. A Soroksári út Kvassai Jenő út kereszteződésénél. De kaptam infót a Könyves-Kálmán körútról is, hogy baleset történt a Gyáli úti felüljárónál, ott kicsivel a Népliget előtt, úgyhogy ott is figyelni kell. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Ha bárki bármerre jár az ország útjain és lát valamit, akkor megköszönöm, hogyha jelentkezik az infokkal. Az M1-es autópályán Hegyeshalom felé a Csorna-György csomópont után két kamion koccant egy korábbi baleset torlódásában a 132-es kilométernél. A sérült kamionok a külső sávot foglalják el, úgyhogy a feloszlóban lévő torlódás továbbra is fennáll. Aki teheti, a Csorna-György csomópontban az 1-es főúton keresztül kikerülheti a balesetet. Valamint a Budapest felé vezető oldalon Bicske térségében az átterelt sávban két autó ütközött. A 36-os kilométernél a baleset helyszínénél a határ felé vezető oldal belső sávjára terelik át a forgalmat, így mindkét irányban csak egy-egy sáv járható, úgyhogy emiatt a torlódás. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Bárkinek útinfója van, nagyon megköszönöm, hogyha jelentkezik vele. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelmei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Eltelt egy újabb óra a délutánból, mindjárt délután 2 óra, és valahogy egy picit elfogyott a lendület, legalábbis több hallgató ezt jelezte nekem az SMS falunkon, hogy hát igen, ebéd után megittek a kávét, és egy kicsit felpörögtek, felvették újra a munkafonalát, de ez így 2-ig valahogy egy kicsit kezdett kifújni, és van még azért 2-3 óra hátra a munkaidőből, úgyhogy segítsek egy kicsit a következő órában koncentrálni. Én mindent megteszek, higgyék el. Most pár perc lazítás, és aztán indulunk a Safri Duóval. Jön a Baja Baja. 2-kor hírek, aztán itt lesz majd Halott pénz is Ola Helénával, és a Szétszeretlek.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Szemét.
2: Levittem.
1: Villany.
2: Befizettem.
1: Klíma.
2: Megrendeltem. Kaisai klímát. Találtam szerelőt is.
1: Hol?
2: kaisai.hu.
0: Találja meg álmai otthonát, vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia, vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
3: Mosógép! Mega árparádé! Telefon! Mega árparádé! Vasaló! Szintén mega árparádé! Az Ajzánál több ezer termék vár parádés kedvezménnyel! Például háztartási szerek és kozmetikumok is! Spórolj a mega árparádéval! Aza.hu! Az akció július 20-áig tart!
4: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen! A 2x125 grammos Bonri Barnadis főzőtasakban 24%-kal olcsóbban most csak 249 forint. Mindig Aldi!
0: Reklámot hallottak. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb. Itthon.
5: Mókaliget néven ingyenes mókus, illetve madárpark vár mindenkit Budapesten a 4. kerületben. Az ugró gyulasor 1-3 alatt mindenki ingyenesen nézheti meg az aranyos mókusokat, és találkozhat különleges madarakkal is. Több tucat madárfajnak is otthont ad a 4. kerületi idilli hely. Az elkerített kisligetben több mókus és madáretető, sőt fürdető, sünnilak és még rovarhotel is található. A Mókaligetben készítettek a látogatók számára egy információs táblát az itt szemügyre vehető fajokról, amelyek QR-kóddal vannak ellátva. Ezeket beolvasva okostelefonunkkal a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület honlapjáról kaphatunk részletes információt a madarakról. A Mókaliget nem hatalmas ugyan, de sok-sok móka és szeretet lakozik benne. A természet szerelmeseinek és a szürke, hétköznapi rohanásból kitörni vágyóknak tökéletes kikapcsolódást nyújt, akár gyerekekkel együtt is.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
6: Híres filmhelyszínek Budapesten és környékén, Csinibaba, Orcikert. A 8. kerületi közpark tökéletes célpont, ha a szabadidő eltöltéséről van szó. A területen különböző sportolási lehetőségek, valamint sétautak várják a látogatót, sőt, itt található az Orcitó, kellemes hangulatú vendéglátóhelyekkel körülvéve. A reggel 6-tól este 10-ig látogatható park egykor a 18. században Orci Lőrinc báró tulajdonában állt, aztán Pia Orci László fogott hozzá az akkori Pest legnagyobb és legszebb angol kertjének megteremtéséhez. A kertet aztán megnyitották a széles közönség számára is, hamar divatos kiránduló helyé vált. Az 1997-ben megjelent Csinibaba című film több fontos jelenetében is feltűnt parkot néhány éve alaposan felújították, aminek eredményeként a terület megszépült és újra vonzóvá vált a látogatók számára.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
7: Agrárkamara, javításhoz való jog, itt vannak a friss kormány döntések. Interaktív azbesztérképet indított a Greenpeace, hideg rekordot hozott a hajnal. Villányi Eszter vagyok. Új informatikai eszköz bevezetését vállalja a kormány az uniós pénzekhez kapcsolódva. Ez támogatja az átláthatóbb felhasználást. Egyebek mellett erről is beszámoltak a kormány szóvivői tájékoztatón. Köböl Anita és Magyar Éva ismertették a friss kormány döntéseket. Ezek között szerepel az is, hogy a kormány átülteti a magyar jogba a javításhoz való jog uniós szabályait. Ez minden termék gyártóját arra sarkalja, hogy garancián túl is biztosítsa a termékek javítási lehetőségét. Több mint 50 civil szervezettel történt egyeztetés után döntöttek az Agrárkamara működésének átalakításáról. Emellett arról is beszámoltak, hogy a lakossági távhőárak fenntartásához mintegy 26 milliárd forintot tesz a kormány a távhőkasszába. Interaktív azbeszttérképet indított a Greenpeace. Ezen keresztül a lakosok bejelenthetik azokat a hazai, ausztriai vagy más országban található helyszíneket, ahol azbesztszennyezésre gyanakszanak. A bejelentéshez fényképet, laboreredményt kell csatolni. Az igazolt szennyezésekkel folyamatosan frissül a térkép, melyen a hatóságok által már dokumentált és mentesített területeket is jelölik. A kezdeményezéssel átláthatóbbá tennék a szennyezések helyzetét és az érintettek tájékozódását, valamint felhívják a döntéshozók figyelmét a mielőbbi beavatkozás szükségességére. A Greenpeace sürgeti az országos intézkedési terv közzétételét. Továbbra sincs béke, fellángoltak a harcok Irán és az Egyesült Államok között. Az amerikai légierő újabb csapásokat hajtott végre. Az amerikai hadsereg közel-keleti térségért felelős irányítási törzse közölte, hogy a művelet Donald Trump amerikai elnök utasítására indult. Válaszul arra, hogy Irán hajókat támadott a Hormuzi szorosban. Az Egyesült Államok 80 iráni célpontra csapott le. Megdőlt a napi hajnali hidegrekord. A borsodi Sixon mindössze 3,9 Celsius fokot mértek ma hajnalban. Ezzel egy 64 éves csákvári csúcs került múlt időbe. A Hungaromet jelezte, hogy múlt éjjel több helyen is 10 fok alá süllyedt a hőmérséklet. A hírek végén mondom, hogy milyen idő várható a folytatásban. Országszerte felszakadozik a felhőzet, sok napsütésre számíthatunk. Északkeleten még lehetnek záporok, zivatarok. A szél néhol megélénkül, megerősödik. 23-29 fok között alakulnak a csúcsok. Késő estére 13-21 fok közé hűl a levegő. A következő napokban melegebb lesz, holnap kissé felhős, napos idő várható. Északkeleten lehet zápor, a szél is élénk lesz. 24-31 fok várható. Hétvégén sokat süt majd a nap, 30 fok körül alakulnak a maximumok.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
8: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
9: Hogy állnak a digitális detoxal? Van, hogy mondjuk pár órára le tudják tenni a telefont? 0-20-55-55-155. Tényleg nagyon kíváncsi lennék erre. És hogy kinek mi a tapasztalata, vagy akár a tipje azoknak, akik hát ezt még kevésbé tudják betartani. Én Majoros Rita vagyok, elmúlt 2 óra és 4 perccel Szafri Duo indít.
8: Best.

Best FM a legjobb zenék. A mai nap témája a digitális detox. Erről egyébként egy nagyon érdekes cikket olvashatnak a bestfmbudapest.hu oldalon. Na de a kérdés pedig az, hogy ki mennyit bírna ki mondjuk a telefonja nélkül? Milyen szituációban tudjuk otthon hagyni, ha egyáltalán meg tudjuk tenni? Ilyesmire gondolok. Eszter azt írja, bevallom, 2 óránál tovább nem nagyon bírnám. A telefonom, a naptáram, a bankkártyám, a fényképezőm és a fél életem. Ha otthon marad, inkább vissza is fordulok érte, sőt, ideges is leszek. Laci azt írja, munkaidőben muszáj nálam legyen, de hétvégén simán leteszem. Ha elmegyünk peccázni, egész nap rá se nézek. Ez nagyon-nagyon jó érzés. Nóri azt írja, őszintén az első fél órában biztos 100-szor nyúlnék a zsebembe. Ez már reflex, de lehet, hogy nekem is szükségem lenne rá. Én teljesen egyetértek. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Ki hogy áll ezzel a digitális detox dologgal? Illetve úgy egyáltalán a telefonokkal. Mennyire nyúlunk hozzájuk, mennyire tudjuk otthon hagyni, ha mondjuk csak a boltba ugrunk le. Van ilyen? Jöhetnek az üzenetek, a tippek, tanácsok és persze a tapasztalatok is. Mellé pedig a kompakt diszkó és a Te meg én slágere, előtte egy igazi vérbeli csajcsapat a 90-es évekből. Ez az En Vogue, a dal pedig a My Love-in. Itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Ma is sokan vannak az utakon, a jó időben már valaki például a Balatonra tart, de az M5-ös autópályán is tessék figyelni, mert a határ felé Inács és Örkény között burkolatot javítanak az 51-es és az 52-es kilométerek között. Mozgóterelés mellett zárták a belső és a leállósávot. A munkavégzés mögött a torlódás a 3 kilométert is meghaladta. Távolabb Kecskemét térségében pedig a 72-es és a 74-es kilométerek között szalagkorlátépítés miatt a külső és a leálló sáv is zárva van. A kialakult dugó itt is már legalább a 3 kilométert is meghaladta. Az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között pedig több szakaszon is dolgoznak útépítők. Napközben a félpályás lezárások és az erős forgalom miatt mindkét irányban torlódásra kell készülni. 0620-55-55, én pedig itt várom az üzeneteiket. Ha bárki bármerre jár és információja van az utakról, köszönöm, hogyha ide ír, vagy esetleg fölhív. Még jobban. Jó utat és balesetmentes közlekedést.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
1: Autódaru, Kossvéber.
2: Nem tudod, milyen darut bérelj az emelési feladatokhoz? Hívd a Kossvéber Kft-t egy ingyenes helyszíni konzultációra. A Kossvéber szakértő csapata több mint 30 éves tapasztalattal kínál megoldást minden emelési feladatra. Kossvéber Kft. Magasban a legjobb.
3: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
4: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
5: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen! A 2x125 grammos Bonri Barnadis főzőtasakban 24%-kal olcsóbban most csak 249 forint. Mindig Aldi.
6: Találja meg álmai otthonát, vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia, vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Best FM-en. A Best FM-en.
7: Változik a gyártói garancia, nincs bűncselekmény az aranykonvoj ügyében. A BV-s dolgozók gyerekeit táboroztatják, jönnek a hírek Gál Ildikótól. Új informatikai eszköz bevezetését vállalja a kormány. Az intézkedés az uniós pénzek hazahozatalához szükséges feltétel, támogatva ezzel az átláthatóbb felhasználást. Egyebek mellett erről is szólt a kormány szóvivői tájékoztató. Elhangzott még, a kabinet átülteti a magyar jogban javításhoz való jog uniós szabályait. Ez a gyártókat arra sarkalja, hogy garancián túl is biztosítsák a termékek javításának lehetőségét. Több mint 50 civil szervezettel történt egyeztetés után döntöttek az Agrárkamara működésének átalakításáról, emellett a lakossági távhőárok fenntartásához csak nem 26 milliárd forintot tesz az állam a távhőkasszába. Felfüggesztette a nyomozást a NAV az ukrán pénzszállító ügyében, ezzel lényegében lezárta azt. Az eddigi eredmények alapján nem nyert megerősítést a bűncselekmény elkövetése, de az ügy végleges befejezéséhez szükséges az osztrák nyomozóhatóság válasza. Július 1-től életbe lépett az a vámszabály, amely szerint a 150 euró alatti unión kívülről érkező küldemények után tételenként 3 eurós vámot kell fizetni. A változás bevezetése a Nemzeti Adó és Vámhivatal tájékoztatása szerint nem okozott problémát. A piaci szereplők és a logisztikai szolgáltatók időben felkészültek, tudtuk meg Linc Mayer Szilviától, a NAV kommunikációs főosztályának vezetőjétől.
8: A 3 eurós vámot tételsoronként kell fizetni, de a jó hír az, hogy ezt nem a vásárlónak kell megfizetnie, annyit fizet, amit a honlapon a kereskedő oldalán lát. A vámkezelést az továbbra is a posta, a futásszolgálat, vagy pedig a platformnak a megbízottja intézi.
7: Országszerte több mint 5000 gyereket táboroztat a büntetés végrehajtás. Központi lakszervezet és helyi kezdeményezések útján kínál ingyenes lehetőséget a BV-ben dolgozók csemetéinek ottalvós vagy napközis elhelyezésére. Csak nem 600-an érkeznek a turnusokba, amelyek nem csak a szünidő hasznos eltöltését szolgálják, hanem fontos közösségépítő és állomány megtartó szerepet is betöltenek. Felmelegedés kezdődik, felhős napos időnk van, esni sehol sem fog. A szél megélénkül, délutánra 25-26 fok köré melegszik fel a levegő. Holnap derült égre tekinthetünk fel, marad az erős légmozgás. 25 és 31 fok között tetőzik a hőmérséklet. Szombaton folytatódik a kellemes nyárias idő, akár 33 fokot is mérhetünk. A Balaton vízhőmérséklete 22 fok. Az Adriai tenger valamivel melegebb, Pulánál 27, Splitnél 25 fokos.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
9: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
10: 3 óra után is jönnek a legizgalmasabb slágerek. Itt a 99-5 Best FM-en Majoros Rita vagyok. Nem sokára köszöntöm a névnapos, születésnapos kedves hallgatókat. Úgyhogy, ha van ma ünneplő ismerősük, akár rajtam keresztül meg is köszönthetik. 0620-55-55-155. Jöhetnek ide az üzenetek, mellé Justin Timberlake. Itt a Cry Me a River.
9: Best FM.

99.5 Best FM a legjobb zenék. Július 9-e van, a Lukréciák és a Verák a névnaposok, úgyhogy Isten éltesse őket, és a mai születésnaposokat természetesen, és az évfordulósokat is. Sőt, ha valaki valamit ünnepel ma, tényleg legyen az bármi, akkor legyen ma nagyon boldog napja, én tényleg ezt kívánom. Ha pedig önök is valakinek üzennének rajtam, rajtunk keresztül, akkor ne habozzanak hívni, 0620 55 55 155 a számunk, vagy írjanak üzenetet, ha az kényelmesebb. Nézzük, hogy milyen események történtek még a mai napon. 1540-ben 8. Henrik 6 hónapos házasság után elvált 4. feleségétől, Clivi Annától. 1922-ben Johnny Weissmuller Tarzan először a világon egy percen belül úszta le a 100 méter gyorsot. 93 éves született Csala Zsuzsa Jászai Mari Díjas és érdemes művész színművésznő. 2014. februárjában hunyt el. 70 éves ma Tom Hanks, többszörös Oscar-díjas amerikai színész. Ma van a cukros süti napja és a divat egyik világnapja is. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, szóval jöhetnek ide az üzenetek, hogyha valakinek üzennének, vagy ha csak hozzászólnának a kalendáriumhoz, akkor is. George Michael dalát pedig mindenkinek küldöm, ha ünnepelnek, ha nem. Legyen jó napjuk itt a Too Funky a Best FM-en.

0: 99.5 Best FM a legjobb zenék. A Stefánia út Tököli út kereszteződésénél Budapesten baleset történt, ezt írja Laci, úgyhogy ott kell egy kisebb dugóra számítani, de írt több hallgató is, hogy a Soroksári úton is baleset történt a Kvassai Jenő úti kereszteződésben, úgyhogy ott is figyeljenek. 0620 55 55 155. Ha pedig önök is látnak valamit, akkor ide írjanak, vagy ezen a számon hívjanak. De írt még Tomi is, hogy baleset történt a Budaörsi úton, méghozzá a Zólyom köznél, úgyhogy ott is van fennakadás. Ami pedig az autópályákat illeti, az M1-esen Budapest felé Bicskénél az átterelt sávban a korábbi baleset helyszínen is a véget ért. A 36-os kilométertől minden sáv járható, a torlódás mindkét irányban feloszlóban van, úgyhogy remélem ez legalább egy jó hír. Viszont baleset történt az M5-ös Öröszke felé Innács és Újhartyán között. A 41-es kilométernél sávzárásra kell számítani, és legalább 5-6 kilométeres dugóra. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Még egyszer, várom az útinfókat, vigyázzunk egymásra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 99.5 Best FM, a legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Csodás délutánt kívánok mindenkinek, Christina Aguilera-t és Lil Kim-et hallottuk az előző percekben, ez volt a Can't Hold Us Down, a folytatásban friss híreket hallgatunk, mert hogy 4 óránál járunk, már csak másodpercek kérdése, jönnek a legfrissebb hírek, aztán Karamell.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Változás az e-beutalóknál, baj van az influencerekkel, sztrájkoltak az IKEA-ban, jönnek a hírek Gál Ildikótól. Jövő augusztusig türelmi időt ad a kormány az e-beutalók kötelező használatára. Az elektronikus dokumentumot azzal a céllal vezették be 5 éve, hogy csökkentse az adminisztrációt és egyéb egyszerű ügyintézést biztosítson a pácienseknek és az orvosoknak. Ugyanakkor a rendszer nem működik megfelelően, mert sokan még mindig inkább papír alapú beutalót használnak, emiatt technológiai fejlesztésre van szükség. Egyébként ezt a kormányzati döntést is társadalmi egyeztetésre bocsátják. Nem tartják be a szabályokat az influencerek, jelentős részük továbbra sem használ megfelelő reklámjelölést, ezt állapította meg a fogyasztóvédelem. A GVH-val közös vizsgálatból kiderült, nem biztosítottak teljes körű átláthatóságot. Előfordult, hogy a reklám feltüntetése hiányzott, vagy nem volt kellően hangsúlyos, így az nem a tartalom elején jelent meg, vagy csak korlátozott ideig látták a felhasználók, illetve egyes esetekben csak görgetést követően lehetett észlelni. Letették a munkát az IKEA magyarországi dolgozói. 2 órás figyelmeztető sztrájkot tartottak mindhárom áruházban. Az akcióban csak nem 300 dolgozó vett részt. A kereskedelmi alkalmazottak szakszervezete közölte, már többször is tárgyaltak a vállalattal a bérekről és más kérdésekről, de sikertelenül. Interaktív térképen az aszbeszt szennyezés. A Greenpeace készítette el, ezen keresztül a lakosok bejelenthetik azokat a hazai, ausztriai vagy más országban található helyszíneket, ahol aszbeszt szennyezésre gyanakszanak. A bejelentéshez fényképet, labor eredményt kell csatolni. Megjelent hazánkban a kőrisrontó karcsú díszbogár. Beregsorány térségében 2 kifejlett példányt fogtak. Az invazív faj akár tömeges kőris pusztítást is okozhat, ezért a Nébihja szükséges növényegészségügyi intézkedések részeként fokozott ellenőrzést rendelt el, mondta rádióknak Bogya Sándor, a hatóság növényegészségügyi osztályvezetője.
2: Megkezdtük a jelenleg üzemelő csapdák számának növelését, a környező fák vizsgálatát. Amennyiben bebizonyosodik, hogy megtelepedett populációról van szó, akkor a fertőzött fák 100 méteres körzetében levő valamennyi kőrisfát haladéktalanul kivágjuk és megsemmisítjük.
1: Felmelegedés kezdődik, felhős napos időnk van, esni sehol sem fog. A szél megélénkül, délutánra 25-26 fok köré melegszik fel a levegő. Holnap derült égre tekinthetünk fel, marad az erős légmozgás. 25 és 31 fok között tetőzik a hőmérséklet. Szombaton folytatódik a kellemes nyárias idő, akár 33 fokot is mérhetünk. A Balaton vízhőmérséklete 22 fok. Az Adriai tenger valamivel melegebb, Pulánál 27, Splitnél 25 fokos.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: 4 óra után járunk 4 perccel, megy tovább a jó hangulat, és hát sokan mennek hazafelé a munkából, úgyhogy őket kísérem majd a TNT dalával jön az Ébren álmodtunk, itt lesz majd Curtis is Király Viktorral, aztán jön majd Kálla és Sanders András is. Tayo Cruz pedig az órát indítja, jön a Troublemaker.

99.5 Best FM a legjobb zenék. Isten éltesse Tom Hanks-et, ugyanis ma ünnepi 70. születésnapját, ennek apropóján pedig azt hiszem érdemes újra nézni az egyik legszórakoztatóbb korai vígjátékát, és a nagy kedvencemet, ez nem más, mint a Pénznyelő. A filmben egy fiatal pár álmai házát vásárolja meg, vagy legalábbis azt gondolják, aztán hamar kiderül, hogy igazából az ingatlan inkább egy feneketlen pénznyelő, minden javítás után újabb katasztrófa vár rájuk. Feregeteges a film, helyzetkomikumok, Tom Hanks utánozhatatlan alakítása, nevetése, és hát mi is nevetünk, az már egyszer biztos nagyjából végig a film alatt. Ez a 80-as évek végén jelent meg egyébként, vagy hát majdnem közepén 86-ban, egy igazi klasszikus és remek példa arra, hogy Tom Hanks pályája elején is kiváló érzékkel vegyítette a humort, a szerethető karaktereket, és egyébként az isteni színészi játékot. Ha pedig valaki ennél még több Tom Hanks filmre vágyna így a születésnapján, akkor ajánlom a Forrest Gumpot, ne hagyják ki, legalább egyszer szerintem mindenkinek látnia kell, vagy ott a Ryan közlegény megmentése, a szám kivetett, ami szerintem szintén brillírozós halássoron, még talán ezt tudnám mondani, kapjálhat úgy, szóval rengeteg isteni filmje van a ma 70 éves Tom Hanksnek. Én pedig innen küldöm születésnapi kívánságomat. Remélem, hogy éppen Best FM-et hallgat, csak úgy, mint önök, úgyhogy Enlivel már fut is tovább a délután, itt a Two Times a Best FM-en.

0: 99.5 Best FM a legjobb zenék. Baleset történt Budapesten a Könyves Kálmán körúton a Népligetnél, úgyhogy ott van egy kis dugó. De azt írja Tibi, hogy az Erzsébet hídon is baleset történt, csak azt nem írta, hogy a Budáról Pestre vagy a Pestről Budára vezető oldalon, szóval, ha valaki arra autózik és van infója, megköszönöm, ha ír vagy hív. 0620-55-55-155 a számunk. Továbbra is nagy a forgalom, és erős a forgalom az M1-esen a főváros felé, a Komáromi csomópont és Tata, valamint Óbarok és Piatorbágy között torlódik a forgalom. Sok kamion miatt elsősorban a külső sávon nehéz az előrejutás. Aki autóval van és Budapest a célja, érdemes az átterelt belső sávot választania. Az M5-ös Röszke felé Inács és Újhartyán között a korábbi baleseti sávzárás véget ért, a 40-es kilométertől a torlódás már feloszlóban van. Két kamion ütközött össze a határ felé, a Balástya csomópont után a 150-es kilométernél, ahol a külső sávot el is foglalják a sérült autók. 0620-55-55-155 még egyszer a számunk. Várom ma is az útinfókat. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 99.5 Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A ma délután témája a digitális detox, kinek mi a tapasztalata, és vajon meddig bírjuk telefon nélkül? A következő órában várom még az üzeneteket. 0620-55-55-155 a számunk, de Facebookon és Instagramon is ott vagyunk, úgyhogy jöhetnek a kommentek. A következő órában pedig jöhetnek az isteni zenék. Most friss híreket hallgatunk, mert mindjárt 5 óra, utána jön a Moloko és a The Time Is Now.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen! A 2x125 g-os Bonri Barnadis főzőtasakban 24%-kal olcsóbban most csak 249 forint. Mindig Aldi.
2: Találja meg álmai otthonát, vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia, vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
3: Deutsche Ingenieurskunst und Premium-Qualität im Volkswagen Tiguan.
4: Azaz, német mérnöki tudás és prémium minőség a Volkswagen Tiguanban. Akár értette németül, akár nem, ajánlatunk önnek szól. Premium SUV Németországból. Volkswagen Tiguan már 12.590.000 forinttól. Várjuk márka kereskedésünkben.
5: Spirit Auto Ferihegy. Budapest, Üllői út 822.
6: Volkswagen.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Best FM-en.
7: Változik a gyártói garancia, baj van az influencerekkel, sztrájkoltak az IKEA-ban, jönnek a hírek Gál Ildikótól. Új informatikai eszköz bevezetését vállalja a kormány. Az intézkedés az uniós pénzek hazahozatalához szükséges feltétel, támogatva ezzel az átláthatóbb felhasználást. Egyebek mellett erről is szólt a kormány szóvivői tájékoztató. Elhangzott még, a kabinet átülteti a magyar jogba a javításhoz való jog uniós szabályait. Ez a gyártókat arra sarkalja, hogy garancián túl is biztosítsák a termékek javításának lehetőségét. Több mint 50 civil szervezettel történt egyeztetés után döntöttek az Agrárkamara működésének átalakításáról, emellett a lakossági távhőárok fenntartásához csaknem 26 milliárd forintot tesz az állam a távhőkasszába. Nem tartják be a szabályokat az influencerek, jelentős részük továbbra sem használ megfelelő reklámjelölést, ezt állapította meg a fogyasztóvédelem. A GVH-val közös vizsgálatból kiderült, nem biztosítottak teljes körű átláthatóságot. Előfordult, hogy a reklám feltüntetése hiányzott, vagy nem volt kellően hangsúlyos, így az nem a tartalom elején jelent meg, vagy csak korlátozott ideig látták a felhasználók, illetve egyes esetekben csak görgetést követően lehetett észlelni. Letették a munkát az IKEA magyarországi dolgozói. 2 órás figyelmeztető sztrájkot tartottak mindhárom áruházban. Az akcióban csaknem 300 dolgozó vett részt. A kereskedelmi alkalmazottak szakszervezete közölte, már többször is tárgyaltak a vállalattal a bérekről és más kérdésekről, de sikertelenül. Megjelent hazánkban a kőrisrontó karcsú díszbogár. Beregsorány térségében 2 kifejlett példányt fogtak. Az invazív faj akár tömeges kőris pusztítást is okozhat, ezért a Nébihja szükséges növényegészségügyi intézkedések részeként fokozott ellenőrzést rendelt el, mondta rádióknak Bogya Sándor, a hatóság növényegészségügyi osztályvezetője.
8: Amennyiben bebizonyosodik, hogy megtelepedett populációról van szó, akkor a fertőzött fák 100 méteres körzetében levő valamennyi kőrisfát haladéktalanul kiváltjuk és megsemmisítjük. Ezután egy 10 kilométeres kört rajzolunk a fertőzött fa köré, és a többi kör is vált ezen a 10 kilométeres körön belül, pedig egyenként szigorú ellenőrzésnek vetjük alá.
7: Felmelegedés kezdődik, felhős napos időnk van, esni sehol sem fog. A szél megélénkül, délutánra 25-26 fok köré melegszik fel a levegő. Holnap derült égre tekinthetünk fel, marad az erős légmozgás. 25 és 31 fok között tetőzik a hőmérséklet. Szombaton folytatódik a kellemes nyárias idő, akár 33 fokot is mérhetünk. A Balaton vízhőmérséklete 22 fok. Az Adriai tenger valamivel melegebb, Pulánál 27, Splitnél 25 fokos.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
9: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
10: 5 óra után is felejthetetlen slágerek itt a 99.5 Best FM-en, velem Majoros Ritával. Érkezik mindjárt Moloko és a The Time Is Now, jön majd Zséde is a Phantommal, a Red Hot Chili Peppers pedig az Other Side-dal. Mi boncolgatjuk a digitális detox témáját, de előtte még a Pussycat Dolls indít. Jön a Buttons!
9: 99.5 Best FM.

99.5 Best FM a legjobb zenék. Ma délután egy picit boncolgattuk a digitális detox témáját. Egyébként ezzel kapcsolatban egy nagyon érdekes cikket találnak a bestfmbudapest.hu oldalán. Úgyhogy érdemes ezt végig böngészni, de nézzük a hallgatói üzeneteket, mert hogy fel is tettem a kérdést, hogy ki mennyire bírná, ki mennyit bír egyáltalán telefon nélkül. Azt írja Kata, maximum fél napig bírnám telefon nélkül, a munkám miatt muszáj elérhetőnek lennem, de kirándulás közben simán elfelejtem a mobilomat. Zoli hétvégén akár egy teljes napot is kibírna a telefon nélkül, ha horgászik, a telefont csak vészhelyzet miatt viszi magával. Ági azt írja, amikor a gyerekeimmel társasozunk, vagy sütünk, főzünk, eszembe sem jut ránézni a kijelzőre. Peti pedig azt írja, őszintén két óránál tovább nehezen, folyton azon gondolkodom, hogy írt-e valaki. És írt még Brigi is, hogy szia, mi lefekvés előtt egy órával kapcsolunk ki minden digitális eszközt, és társasozunk a férjemmel, azóta sokat javult az alvásunk is. Mennyire jó? Nagyon-nagyon köszönöm ezt a tippet is. Egyébként tényleg ezt is be kellene, vagy jó lenne szerintem betartani, hogy legalább egy fél-egy órával alvás előtt le kéne tennem nekem is a telefont. Valahogy ez még nem megy. 0620 55 55 155. Ide még jöhetnek az üzenetek. Akár a tippek, tanácsok is a digitális detoxszal kapcsolatban. Vagy hogy az ember hogyan csökkentse egy picit a képernyő idejét. Magunknak, felnőtteknek is néha ezt talán át kellene gondolni. Jöhetnek még az üzenetek, akár Facebookon, Instagramon is, de mellé egy kis Red Hot Chili Peppers, Other Side of Best FM-en.

0: 99.5 Best FM a legjobb zenék. Azt írta Tamás, hogy a Ferenc körúton baleset történt az Üllői úti kereszteződésnél, vagyis a Korvin negyednél, úgyhogy ott van egy kis dugó Budapesten. Egy autó a belső szalagkorlátnak hajtotta az M1-es autópályán Budapest felé Győrnél, a 111-es kilométernél a belső sávon veszteg el az autó, emiatt lassul és torlódik a forgalom. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber is hívható telefonszámunk, ha bárkinek van még útinfója. Megköszönöm, ha elküldi. Nagyon jó utat és balesetmentes közlekedést.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 99.5 Best FM. A legjobb zenék.

0: 95.5 Best FM a legjobb zenék, ez volt a Spice Girls és a Stop, a folytatásban a jazz meg azért a terep jön, amit tehet a sejt. Ezzel a dallal pedig búcsút intek mára, mert hogy pár perc múlva 6 óra jönnek a legfrissebb hírek, aztán érkezik majd a Night Shift White Boy-jal. 7 óra után lesz egy kis csatlakozás is, ugyanis Miller is érkezik, szóval jó bulit kívánok mindenkinek. Holnap délben találkozunk és hangolódunk a hétvégére. Köszönöm a mai figyelmet, Majoros Rita vagyok, viszhall!
1: Mit tehet a sejt?

molekula, molekula, mocorog az atom, a genetikusokat csókoltatom. Vajon innen az út mifele visz? S miért rohanok úgy a Kárkár Louis? Ez az út hova jut? A

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Autód a rukkos Weber.
2: Nem tudod, milyen darut bérelj az emelési feladatokhoz? Hívd a Kósvéber Kft-t egy ingyenes helyszíni konzultációra. A Kósvéber szakértő csapata több mint 30 éves tapasztalattal kínál megoldást minden emelési feladatra. Kósvéber Kft. Magasban a legjobb.
3: A nyár legjobb budaparti ajánlata megérkezett. A J-épület 8. emeleti lakásainál még te választhatod ki otthonod részleteit. Burkolatok, beltéri ajtók, személyre szabott megoldások. Most gépesített konyhabútorral, beépített mosogatógéppel és elektromos redőnnyel. Álmod meg most, költöz kompromisszumok nélkül. Budapart.hu.
4: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen! A 2x125 g-os Bonri Barnadis főzőtasakban 24%-kal olcsóbban most csak 249 forint. Mindig Aldi.
5: Találja meg álmai otthonát, vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia, vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es... és 2000-es évek felejthetetlen.

0: a legjobb zenék. A Best FM-et megtalálja a Facebookon is. Legyen a rajongónk, lájkoljon minket. facebook.com/Best FM Rádió Magyarország. Reklámot hallottak. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
1: Nem is gondolnánk, hogy mennyi kedves és néha furcsa állatos szoborban Budapesten. Pingvines szoborból több is található, egészen pontosan 2, és mindkettő a pesti oldalon. A régebbi a 10. kerületi Szárnyas utcai lakótelep parkjában van 1958 óta. Boldogfai Farkas Sándor pingvinpárt ábrázoló szobrát ekkor állították fel. Pest-Szentlőrincen a Lakatos úti lakótelepet pedig 1967 óta díszíti Borics Pál alkotása, ami pedig egy pingvin családot ábrázol. Vagy ott van például a Szerencsét hozó macska a Kálvin téri aluljáróban. Illés Gyula 1980-as évek elejéről származó vörös márvány alkotása a Város születése címet kapta, Budapest terjeszkedését hivatott ábrázolni. Akármilyen szimbolikus is a mű, szerepel rajta egy oda nem illő alak, a művész macskája, Mici, akinek a város terjedéséhez nem sok köze van, viszont állítólag, ha a farkát megsimogatjuk, akkor szerencsét hoz.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
2: Egyelőre nem kötelező az e-beutaló. Újabb invazív bogár jelent meg itthon, kigyulladt egy görög vadászgép Zakynthoszon. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Egy évvel elhalasztja a kormány az e-beutalók kötelező használatát. A kormány szóvivői tájékoztatón elhangzott, az egészségügyi intézményeknek így 2027. augusztusáig kell átállniuk a rendszerre. Erre azért van szükség, mert sok helyen még mindig papíralapon működik a betegirányítás, az elektronikus rendszer használatához pedig további informatikai fejlesztések kellenek. Az e-beutalót eredetileg már kötelezően alkalmazni kellett volna. Újraindítják a korábban leállított balatoni vasútfejlesztést. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint megkezdődött a Szabadbattyán és Lepsény közötti szakasz korszerűsítésének tervezése. A fejlesztés részeként második vágány épülhet, akadálymentesítenek két megállóhelyet, és kiépítik a 160 km/h közlekedéshez szükséges biztosító berendezést. A beruházástól megbízhatóbb menetrendet és több Balaton felé közlekedő vonatot várnak, később pedig az északi part felé is gyorsabb lehet a vasúti közlekedés. Idehaza is megjelent a kőris rontó karcsú díszbogár. Beregsurány térségében két fejlett példányt fogtak. Az invazív faj akár tömeges kőris pusztulást is okozhat. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal fokozott ellenőrzést rendelt el, mondta rádiónknak Bogya Sándor, növényegészségügyi osztályvezető.
3: Megkezdtük a jelenleg üzemelő csapdák számának növelését, a környező fák vizsgálatát. Amennyiben bebizonyosodik, hogy megtelepedett populációról van szó, akkor a fertőzött fák 100 méteres körzetében levő valamennyi kőrisfát haladéktalanul kivágjuk és megsemmisítjük. Ez a drasztikus megoldás a többi fa védelme érdekében elengedhetetlen, a fertőzött fát meggyógyítani nem tudjuk. Ezután egy 10 kilométeres kört rajzolunk a fertőzött fa köré, és a többi kőrisfát ezen a 10 kilométeres körön belül pedig egyenként szigorú ellenőrzésnek vetjük alá.
2: Kigyulladt egy görög F-16-os vadászgép kényszerleszállás közben Zakynthoszon. A beszámolók szerint a pilóta műszaki hiba miatt próbálta letenni a gépet, majd még időben katapultált, így nem sérült meg. A lángoló repülőt végül a tűzoltók oltották el. A baleset miatt ideiglenesen lezárták a sziget repterét, több járatot is átirányítottak. Holnap kellemes nyári napra ébredhetünk, sok napsütés vár ránk, az eget főként gomoly felhők díszíthetik majd. Zápor esetleg zivatar legfeljebb északkeleten fordulhat elő, az ország nagyobb részén száraz marad az idő. Délutára 24 és 31 fok közé melegszik a levegő. Szombaton még kitart a napos idő, de délnyugaton és északkeleten már előfordulhat egy-egy zápor vagy zivatar, estétől pedig mozgalmasabbá válhat az ég. Úgy tűnik, vasárnap több felhő érkezik és több helyen lehet eső, zápor vagy zivatar.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
4: Nagy a csütörtök, akkor dance-es csütörtök, vagyis a legnagyobb dance himnuszok pörögnek 120 percen keresztül a Night Shift legelején. 6-től 7-ig velem Whiteboy-jal, 7-től DJ Millerrel a lemezjátszok mögött.
0: Best FM, a legjobb

kedvesek, hogy a Night Shift-tel, a Night Shift-es lemezlovasokkal, Night Shift bulikkal kapcsolatban szeretne első kézből értesülni minden fontos információról. Az a legegyszerűbb, hogyha Best FM Night Shift profiljaikra feliratkoztok, megtehetitek ezt Facebookon is, és Instagramon is. Aki pedig nem csak mi Night Shift-esek, hanem a komplet Best FM érdekel, és hát ott is van számtalan lehetőség velünk felvenni a kapcsolatot. Best FM Rádió Magyarország, Instán és Facebookon így vagyunk fel, 0620 55 55 155, Viber és SMS számunk, és infokukac@bestfmbudapest.hu az e-mail címünk.

Ma csak a legjobb dance zenékkel, ugye, mert csütörtök van, de hétfőtől vasárnapig azért lefedjük a teljes palettát minden stílusban a 90-es és a 2000-es évekből. Hétfőn Classic House, kedden funky, szerdán pop és rádiós lágerek, csütörtökön ugye dance, szombaton hip-hop és R&B, vasárnap pedig a hét lezárásaként chill, lounge és deep house, és hogyha korábbi mixekről lemaradtatok volna, lehet ezeket pótolni. A Mixcloudon keresgessétek a Night Shift rezidensek profiljait, mixcloud.com/DJ Whiteboy, ott elérhetők az én korábbi mixeim tracklistával együtt.

0: megszakítás nélkül. Ez a Night Shift White Boy-jal és a legjobb zenékkel.
1: Dance még egy órán keresztül, csak innentől fogva már DJ Miller vezényletével. Messze azért nem megyek, maradok én is a mikrofonnál, de a lemezjátszókat most már Imi veszi birtokban. 7 és 8 óra között nagyon-nagyon rövid szünetet tartunk, helyet cserélünk, és aztán pár perc múlva innen folytatjuk. Senki ne menjen sehova.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Mosógép. Mega árparádé. Telefon. Mega árparádé. Vasaló. Szintén mega árparádé. Az Ajzánál több ezer termék vár parádés kedvezménnyel. Például háztartási szerek és kozmetikumok is. Spórolj a mega árparádéval. Aza.hu. Az akció július 20-áig tart.
2: A nyár legjobb budaparti ajánlata megérkezett. A J-épület 8. emeleti lakásainál még te választhatod ki otthonod részleteit. Burkolatok, beltéri ajtók, személyre szabott megoldások. Most gépesített konyhabútorral, beépített mosogatógéppel és elektromos redőnnyel. Álmod meg most, költöz kompromisszumok nélkül. Budapart.hu.
3: A Corvin és Duna Plázában rólad szól a nyár. Már 5000 forintos vásárlással megnyerheted a 2,5 millió forint értékű Ithaka álomutazást. Oda, ahová csak szeretnéd. Vagy egy Samsonite bőröncettet. Sőt, ha a helyszínen regisztrálsz, a szerencsekereket is megpörgetheted azonnali ajándékokért. Te vagy a nyár, és mi vagyunk a nyeremény. Részletek corvinplaza.hu és dunaplaza.hu.
4: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen! A 2x125 g-os Bonri Barnadis főzőtasakban 24%-kal olcsóbban most csak 249 forint. Mindig Aldi.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-et megtalálja a Facebookon is. Legyen a rajongónk, lájkoljon minket. facebook.com/Best FM Rádió Magyarország. Reklámot hallottak. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb itthon.
1: Híres filmhelyszínek Budapesten és környékén, Üvegtigris, Garancsitó. A budai hegyekben található Tinje egy kultikus magyar vígjáték az Üvegtigris forgatása miatt lett népszerű kiránduló hely. A trilógia híres büfékocsia, vagy a Rudolf Péter által megformált Lali birodalma a sűrűn ádas által övezett Garancsitónál áll, ezért a hely a filmturisták kedvelt zarándok helyévé vált. A büfé a féle jelképlet, és nem csak díszletként szolgál, hiszen a mai napig üzemel. A Garancsitó Pilis Csaba és Tinje között található utóbbi külterületén gyönyörű környezetben. A 2000-es években tanösvényt és pihenőhelyeket alakítottak ki a feltételezések szerint a középkorban mesterségesen létrehozott halastó körül, ami gazdag élővilága és idilli békéje révén vonzó úti cél a fővárosból kiszabadulni vágyók számára.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
2: Nincs fennakadás az új vámszabályok miatt, több a mezőgazdasági gép az utakon, majdnem összeomlott egy manhattani toronyház. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Nem okozott fennakadást az új vámszabályok bevezetése. Július 1-től a 150 euró alatti unión kívülről érkező küldemények után tételenként 3 eurós vámot kell fizetni. A Nemzeti Adó és Vámhivatal szerint a piaci szereplők és a logisztikai szolgáltatók időben felkészültek a változásra, mondta a rádiónknak Linzmeier Szilvia, a kommunikációs főosztályvezető.
3: Minden zökkenőmentesen megy, a csomagok ugyanúgy érkeznek, nagyjából ugyanaz a mennyiség, amit tavaly ugyanebben az időpontban volt. A 3 eurós vámot tételsoronként kell fizetni, de a jó hír az, hogy ezt nem a vásárlónak kell megfizetnie, annyit fizet, amit a honlapon a kereskedő oldalán lát. A vámkezelést az továbbra is a posta, a futásszolgálat, vagy pedig a platformnak a megbízottja intézi.
2: Több mezőgazdasági géppel találkozhatunk az utakon az aratási szezonban. Az Országos Baleset Megelőzési Bizottság arra figyelmeztet, hogy ezek a járművek lassan haladnak, ezért könnyen torlódás alakulhat ki mögöttük. Előzni csak jó a belátható útszakaszon, kellő körültekintéssel és nagy oldaltávolságot tartva szabad. A mezőgazdasági járművek minden olyan úton közlekedhetnek, ahol azt a kreszt nem tiltja. Interaktív azbeszt térképet indított a Greenpeace. A felületen olyan magyarországi, ausztriai vagy más országban található helyszíneket jelenthetik be a lakosok, ahol azbeszt szennyezésre gyanakszanak. A bejelentésekhez fényképet és laboreredményt is csatolni kell, az igazolt esetekkel pedig folyamatosan frissül a térkép. Ezen a hatóságok által már dokumentált, illetve mentesített területeket is jelölik. A Greenpeace szerint a kezdeményezés segíti a tájékozódást és felhívja a döntéshozók figyelmét a mielőbbi beavatkozásra. Majdnem összeomlott egy 37 emeletes épület New York belvárosában. Az egykori Pfizer székház felújítása közben meghajlottak a tartógerendák, ezért kiürítették az épületet és a környező háztömböket is. A mérnökök ideiglenes alátámasztással stabilizálták a szerkezetet, így a lezárt utcák és épületek egy részét már újra megnyithatták. A hatóságok vizsgálják, hogy mi okozta a szerkezeti hibát. Holnap többnyire a napsütésé lesz a főszerep, csak gomoly felhők úszhatnak be időnként az égre. Az északkeleti ország részben egy-egy zápor vagy zivatar kipattanhat, máshol viszont nem nagyon kell esőre számítanunk. Délután 24 és 31 fok között alakul a hőmérséklet. Az előrejelzések szerint szombaton marad a napos, nyári idő, de estétől már többfelé meghízhatnak a felhők, és nő a záporok, zivatarok esélye. Vasárnap változékonyabb idő jön több felhővel, de azért több órára így is kisüt a nap.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
4: A Kylie Minogue dokumentumfilm megvan-e? Láttad-e
5: nincs
4: már?
5: Nincs még, White Boy, de azért járok ide egyébként behozzád, hogy mindig hallok valami szépet és jót.
4: Most is csak annyit tudsz tőlem hallani, hogy van egy ilyen, mert még én sem néztem meg, de hogy... hogy állítólag nagyon jó, nem megúszós, mindenről beszél, és hát ilyen olyan archív felvételek vannak benne.
5: Ez lett volna a kérdésem, hogy vannak-e benne archív felvételek?
4: Hát a teljes...
5: Tábortűznél, Jason Donovannal való andalgás.
4: Igen, éneklik a börtönablakában a gitárra. Igen, és hát szegény megboldogult Michael Hutchins is, ugye az Inexis énekes. Hát ugye innen jutott eszembe, hogy ő is még benne van. Hát ugye
5: már összeraktam mindentől kezdve. Ugye,
4: én nem, jó, persze, azért. Na azért a pop bulvárral azért te is képe vagy a 90-es években. Szóval azt mondják egyébként, hogy nagyon-nagyon jó. Úgyhogy érdemes.
5: Egy újabb házi feladat, már úgy érzem, hogy fel is lett adva, nem, White Boy?
4: Legyőj kedves.
5: De azért egy 60 perc dance-eset mixelhetnék.
4: Persze, azt hiszem, hogy jövőre kikérdezem. Na, még egy órán keresztül, ahogy Imi is mondta, dance egészen 8-ig itt a Best.

0: Az új Kylie Minogue, vagy hát most már annyira nem új, mert aztán májusba került fel a Netflixre, hát az új Madonna album megvan-e?
1: Hallottam, és már meg is rendelt, mert azt hallottam, hogy megjelent, és hát megrendeltem.
0: Nem hallottam vele? Nem. Nagyon sikerült?
1: Nem. Tehát én ezt most úgy gondoltam, hogy megjön a lemez, mert ugye a Bakelit lemezen is megjelent, vagy megfog, mert ugye ez a rendelésnél nem derült ki, hogy már kézzel fogható, hogy te szoktad mondani. Vagy pedig ezt így megrendeltem, és akkor majd egyszer csak megjön. Minden esetre megrendeltem, és én majd gondoltam, hogy otthon szépen nyugodt körülmények között felrakom a drága kis tűmet, és akkor úgy meghallgatom. Szóval ez a terv.
0: Utóbbi napok, vagy utolsó napok volt erőt ki, hogy ilyen Martin Garrix, meg ilyen nagyágyukat azért beszippantott erre.
1: Igen, sokáig ez erről ment állítólag a közbeszéd, ugye a pop szakmán belül, hogy vajon kiket húzott be erre az albumra, hogy kikkel fítelget ő.
0: Hát azt tudom,
1: mert
0: hogy
1: ez elég kérdéses volt.
0: Azt tudom, hogy terve volt a Britney, aztán ráadásul Madonna mondta maga, hogy ő szeretne még egy ugye duettet.
1: Igen, ez nem az első.
0: A Me Against the Music után.
1: Igen.
0: Csak hát aztán ugye, hogy a Britney ugye volt egy kis ittas vezetés, elvonó. Ez az nem nagyon jött az
1: hát,
0: össze.
1: A popsztárok rögös útját járta.
0: Igen, ez a pop szakma, úgyhogy lett helyette ugye Sabrina, vagy nem helyette, de azért lett Sabrina Carpenter, lett ugye Martin Garrix. Kíváncsi vagyok. Meg amire még inkább kíváncsi vagyok ezzel kapcsolatban, hogy...
1: Lesz a turné, fogadjuk.
0: Pontosan.
1: Annyira ismerem a White Boys.
0: Pontosan, és hát a Cherről jutott eszembe, igen, hogy azért ugye 63 a Madonna, vagy talán 64 valahogy, tehát hogy... Még azért látjuk, hogy ezt azért meg tudják ugrani. Persze. A 60 fölött is.
1: Hát a Tina Turner jóval idősebben is meg tudta ezt ugrani, úgyhogy pontosan. Azért mondom,
0: pontosan.
1: Mi szurkolunk.
0: És itt van egy picike, vagyis mondjuk csak ellenérzésem, hogy akik látták a Celebration turnét ugye tavaly előtt, a 40 éves karrierjének az összefoglaló turnét.
1: Én a te szemeddel láttam.
0: Az, hogy én sem láttam, de hogy azt mondták, hogy nagyon jó volt. Tehát egy picikét féltek attól, hogy amit ott az Instán művel a Madonna, hogy azt majd fölviszi a színpadra, és kellemetlen lesz.
1: Igen.
0: Nem volt kellemetlen, tehát nagyon jó volt.
1: Nem volt eséskelés, semmi.
0: Csak esés, azt hiszem, hogy egyébként
1: egy volt. Jó, hát ez belefér.
0: Nem próbált 60 pluszosan úgy csinálni, mint hogyha mindig 30 éves lenne. De most amióta megint, amit művel az Instagramon, az most megint kellemetlen, szóval, hogy most érzedem, és akkor mi lesz akkor, hogy most nekifut-e ő még egyszer, vagy nem.
1: Mi szurkolunk, White Boy, nem? Legyünk tényleg ezügyben is.
0: Én abszolút.
1: Pozitív irányban.
0: Igen, és hogyha... Ha lesz Madonna világkörüli turné, akkor az klasszik az a turné, amit mindenkinek el kell menni, meg kell nézni, mert ki tudja, hogy lesz-e még egy.
1: Már aki beszél a stadionba, ugye bár.
0: Ugye, meg akinek van jegye, és igen, aztán el is tud menni rá.

0: mutatként, akár iszod, akár neve, innen már megyek is a város szívébe, a Borbárba. Jó, hát azért általában pénteken szoktam lenni, a csütörtök az nálam nagyon ritka, aztán pénteken egy magárendezvényen leszek, szombaton pedig irány Zalaegerszeg, de nem a megszokott kis rezidenciám, hanem délutántól játszom egy ilyen strandbulin, aminek elsődleges célja egyébként a pancsoláson kívül az, hogy ételeket kóstolhatnak ott a kedves vendégek, meg italokat, tehát ez egy ilyen gasztronómiai élmény elsősorban, ami alá...
1: Bocsánat, tólig az mit jelent
0: időben? Délután 2-től egészen hajnal 2-ig, és ezt 4 lemezlovas nyomja le. Ezt én délután leszek egyébként a Mánáti Petivel, és utána még Szejfer Zsolt és a Kül Tomi is, úgyhogy érzed ebből az ívet?
1: Abszolút, hát mindannyiunkat csokoltatom így a messzi távolból is.
0: Úgyhogy és mindeközben medencézés, evés, ivás, ahogy a május 1-i videóban elmondják tanult kollégáink, ugye?
1: Jók a programok, ez a lényeg, a többit hagyjuk.
0: Ennyi.

0: legjobb zenék, a legjobb mixek minden este.
1: Azért egy fél mondatban emlékezzünk meg Imréről, az orákulumról.
2: Na,
1: hát ugye? Mert hogy most jutott eszembe, hogy mész innen ugye a Borbárba, és én is ugye múltkor aztán úgy alakult, hogy az Eti helyett voltam szombaton.
2: Szerencsére ráértél.
1: És hát itt nincs tévé. Hát nem lehetett nézni a meccset közben. Jó, nyilván tudom az okát, meg persze.
2: Igen.
1: De hogy hát akkor te hogy fogod a mai meccset akkor nézni? Mert hát ugye, aki még emlékszik rá, de hát akkor frissítsük fel. Te gyakorlatilag megjósoltad, hogy Franciaország, Spanyolország és az angol csapat, ők ott lesznek a legjobb 80, és hát ott vannak.
2: Igen, tehát őket tartom egyébként továbbra is a legesélyesebbeknek, és hogy közülük melyik nyerne.

0: folyamatosan látja, hogy itt tényleg ezek már annyira erős csapatok. Hát nézd meg az afrikai csapatokat, mit művelnek. Iszonyatosan teherbíróak, nagyon tudnak futni, és jó bajnokságokban játszanak, tehát technikásak is.
1: Na, szóval... tessék, de akkor a szombat. Ott egy jó norvégi Anglia lesz azért, igen. Ott nehéz. Vagy Anglia egyértelműen neked?

0: ráadásul. Az is nagyon hasonló az egész futballjuk, úgyhogy szerintem futballjuk, tessék, megint így mondom. Még ha legyen miből belekötni, vagy hogy semmi nem kapaszkodtál rá a futballra? Már tudom, hogy egy futball, meg tudod, ez
1: ja, nem, akkor ezen ne. Én iszom a szavaidat, jó, nem, én csak a hozzáértésedet csodálom.
0: Szóval a spanyolok a kedvenceim, a franciákat tartom a legesélyesebbek továbbra is, és az angolok bármire képesek. És ezt mondtam akkor is, és ezt tartom is.
2: Ez így. Az angolok mondtanak, mint te.
0: Igen?
2: Hát ez bármilyen képes vagy.
0: Azt hittem, hogy olyan fehérbőrűek, mint én, tudod, mert nem járnak a napra, hogy megégjenek.
1: Figyelj, járjál napra, nem hosszú ez a nyár sem. Egy dolgot kérek szépen, hogy egy picike szünetet majd jövő csütörtökön is tartsál, ugyanígy 7 és 8 között a napozásban. Jó, várunk ide-vissza.
0: Azt hittem, hogy ezt mondod, olyan jó képű vagyok, mint a Harry Kane, tudod?
1: Ezt már annyiszor megbeszéltük, Imre, hát most miért akarod, hogy most itt nagy nyilvánosságot.
0: Hagyjuk ezt, de mi
1: zenéljünk. Na, köszönjük szépen, jövő csütörtök, várunk vissza.
0: Köszönöm, hello.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Garancia után sem maradunk segítség nélkül. Rekord hideget mértek hajnalban, újra felbőgnek a traktorok hajtóbeszörményben. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Átláthatóbbá tenni az uniós források felhasználását a kormány egy új informatikai rendszer bevezetésével. A többi közletezés elhangzott a kormány szóvivői tájékoztatón. Emellett átültetik a magyar jogba a javításhoz való jog uniós szabályait, így a gyártóknak a garancia lejárta után is biztosítaniuk kell a termékek javításának lehetőségét. A kabinet az Agrárkamara működésének átalakításáról is döntött, ebben az ügyben több mint 50 civil szervezettel egyeztettek. Emellett arról is beszámoltak, hogy a kormány csak nem 26 milliárd forintot biztosít a lakossági távhőárak fenntartására. Veszélyes és tilos felmászni a vasúti kocsik tetejére. A Betesda gyermekkórház arra kéri a szülőket, hogy beszéljenek erről a kamasz gyermekeikkel. A magas feszültség akkor is súlyos égési sérüléseket okozhat, ha valaki nem ér a vezetékhez. Tamás Nébesen úram, az intézmény főigazgató helyettese rádiónknak elmondta, idén már 3 ilyen sérültet láttak el a kórházban.
2: Vannak olyan évek, amikor azt látjuk, hogy egy-egy internetes kihívás ellendíti ezt, a fiatalok egymás utánozva is felmásznak a vonatra. Olyan baleset is volt, aki menteni akarta a társát. 15 fiatalt kezeltünk az elmúlt 5 évben, és ezek rendkívül súlyos sérülések, gyakran végtag amputációval járnak. Ezeken a fiatalokon egész életük szólóan megmaradnak a hegek. Az őket értő égéssérülés, ami egy belső égés, tehát végighúz az áram a testen, és sokszor a csontok, izmok is elégnek belül. Ez rendkívül sok műtét során próbálják megmenteni égés plasztikai sebészeink, a Betesda gyermekkórház ezeket a fiatalokat.
1: Megdőlt a napi hajnali hidegrekord. A Hungaromet adatai szerint a Borsodabó-Zemplén vármegyei Szikszón mindössze 3,9 fokot mértek ma hajnalban. Ezzel egy 64 éves csúcs dőlt meg. Újra dübörögnek a traktorok hajdúböszörményben. Augusztus 7-e és 9-e között rendezik meg a hajdúsági expót, amelyhez idén is kapcsolódik a Nemzetközi Traktorhúzó Verseny és a Kelet-Magyarországi Agrárfórum. A szakmai programokon az asszályról, az öntözésről és a mezőgazdasági helyzetről is szó lesz. A látványos versenyen pedig 5 európai országból érkező több ezer lóerős traktorok mérik össze erejüket. Holnap kellemes nyári napra ébredhetünk, sok napsütés vár ránk, az eget főként gomoly felhők díszíthetik majd. Zápor esetleg zivatar legfeljebb északkeleten fordulhat elő, az ország nagyobb részén száraz marad az idő. Délutára 24 és 31 fok közé melegszik a levegő. Szombaton még kitart a napos idő, de délnyugaton és északkeleten már előfordulhat egy-egy zápor vagy zivatar, estétől pedig mozgalmasabbá válhat az ég. Úgy tűnik, vasárnap több felhő érkezik és több helyen lehet eső, zápor vagy zivatar.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Tudjuk jól, hogy mi történt legutóbb, amikor Janet Jackson és Justin Timberlake karnyújtásnyira voltak egymástól. Letépődött Janet Jackson fél melltartója, ami miatt elkezdték alkalmazni a csúsztatott élő közvetítést, és ami miatt állítólag megszületett a YouTube. A Senorita és a That's the Way Love Goes érkezik majd egymás után a következő órában itt a Best.
3: Ez a Night Shift a Best.

Rest FM a legjobb zenék, nagyon szeretett volna James Bond lenni. És szerintem, hogy a producereknek van egy picike humorérzékük, akkor a következő Bond film főcímdalát odaadják neki. Jó, Robbie Williams a Millenniummal.

Best FM a legjobb zenék. Minden túlzás nélkül mondhatjuk, hogy karrierének eddigi csúcspontja volt az, hogy három éjszaka egymás után megtöltötte a 80 ezer fő befogadására képes legnagyobb párizsi stadiont, a Stade de France. David Guetta még június közepén. Világsztárok tűntek föl mellette a színpadon. Jennifer Lopez, Bebe Rexha, a Black Eyed Peas, Akon, és minden mellett David Guetta nem felejtette el, hogy honnan jött. Pontosabban, hogy honnan indult, mert nem csak a legnagyobb világslágereit pörgette, de a legelső kislemezét

Best FM, a legjobb zenék tavaly 2025-ben, gondolom annak örömére, hogy túl voltunk az évszázad első negyedén, elég sok összesítést csinált a Billboard magazin. A minden idők legjobb kezdetű válogatásaiból kettőn is szerepel a most érkező dal. Minden idők 50 legjobb house dala között a 17. helyen, minden idők 100 legjobb dance felvétele között pedig a 90. helyen végzett. Ultra Raté, a Free.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Egyelőre nem kötelező az EB utaló. Újabb invazív bogár jelent meg itthon. Kigyulladt egy görög vadászgép Zakynthoszon. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Egy évvel elhalasztja a kormány az EB utalók kötelező használatát. A kormány szóvivői tájékoztatón elhangzott. Az egészségügyi intézményeknek így 2027. augusztusáig kell átállniuk a rendszerre. Erre azért van szükség, mert sok helyen még mindig papíralapon működik a betegirányítás, az elektronikus rendszer használatához pedig további informatikai fejlesztések kellenek. Az EB utalót eredetileg már kötelezően alkalmazni kellett volna. Tüntetést hirdetett a Fidesz a Sándor palotához, a demonstrálók az alaptörvény tervezett módosítása ellen tiltakoztak. Több felszólaló is bírálta a tervezetet, amely egyebek között megszüntetné a köztársasági elnök megbízatását, korlátozná az országgyűlési képviselők ciklusainak számát, és módosítaná több alkotmányos intézmény szabályait. Áder János volt köztársasági elnök is felszólalt. Beszédében úgy fogalmazott, szerinte a tervezet sérti a jogállamiságot. Az alaptörvény módosításáról várhatóan jövő héten dönt az országgyűlés. Idehaza is megjelent a kőrisrontó karcsú díszbogár. Beregsurány térségében két fejlett példányt fogtak. Az invazív faj akár tömeges kőrispusztulást is okozhat. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal fokozott ellenőrzést rendelt el, mondta rádiónknak Bogya Sándor, növényegészségügyi osztályvezető.
2: Megkezdtük a jelenleg üzemelő csapdák számának növelését, a környező fák vizsgálatát. Amennyiben bebizonyosodik, hogy megtelepedett populációról van szó, akkor a fertőzött fák 100 méteres körzetében levő valamennyi kőrisfát haladéktalanul kivágjuk és megsemmisítjük. Ez a drasztikus megoldás a többi fa védelme érdekében elengedhetetlen, a fertőzött fát meggyógyítani nem tudjuk. Ezután egy 10 kilométeres kört rajzolunk a fertőzött fa köré, és a többi kőrisfát ezen a 10 kilométeres körön belül egyenként szigorú ellenőrzésnek vetjük alá.
1: Kigyulladt egy görög F-16-os vadászgép kényszerleszállás közben Zakynthoszon. A beszámolók szerint a pilóta műszaki hiba miatt próbálta letenni a gépet, majd még időben katapultált, így nem sérült meg. A lángoló repülőt végül a tűzoltók oltották el. A baleset miatt ideiglenesen lezárták a sziget repterét, több járatot is átirányítottak. Holnap többnyire a napsütésé lesz a főszerep, csak gomoly felhők úszhatnak be időnként az égre. Az északkeleti országban egy-egy zápor vagy zivatar kipattanhat, máshol viszont nem nagyon kell esőre számítanunk. Délután 24 és 31 fok között alakul a hőmérséklet. Az előrejelzések szerint szombaton marad a napos, nyári idő, de estétől már több felé meghízhatnak a felhők, és nő a záporok, zivatarok esélye. Vasárnap változékonyabb idő jön több felhővel, de azért több órára így is kisüt a nap.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: A Super Bowl Halftime Showhoz hasonlatos félidei minikoncertet terveznek az idei futballvilágbajnokság döntőire, amelyben fellép majd többek között a BTS, Madonna és Shakira is. A két hölgy nálunk is érkezik a következő órában, Shakira a Lokát, Madonna pedig az American Pie hozza majd 9 és 10 között.
3: Ez a Night Shift a

40 év, és most már múlt hét óta 16 album. Ennek ellenére Madonna karrierje alatt csak 5 olyan dal csinált, ami egy az egyben átdolgozás, ahol a szöveghez sem nyúlt hozzá, és a zenét is csak minimálisan formálta át a saját képére, a saját hangzására. Ebből az 5-ből jön most az egyik, az American Pie, The Best Time.

Rest FM a legjobb zenék. Jön az Outro Lugar, ami szabad fordításban azt jelenti, hogy egy másik hely, de a dal eredeti a Stevie Wonder féle Another Star, ugye azt jelenti, hogy egy másik csillag, ami a csillagokat illeti. Ma egészen felhőmentes az ég, szóval lehet csillagokat bámulni. Holnap már egy picit több lesz a felhő, cserébe melegebb is lesz, olyannyira, hogy még az UVB sugárzás is kritikus szintre emelkedik. 29 fokos nappali maximumra számítsunk mindenhol pénteken, ami aztán szombaton még 3 fokkal emelkedik, akkor már

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Nincs fennakadás az új vámszabályok miatt. Interaktív azbeszt térkép készült, majdnem összeomlott egy manhattani toronyház. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Nem okozott fennakadást az új vámszabályok bevezetése. Július 1-től a 150 euró alatti unión kívülről érkező küldemények után tételenként 3 eurós vámot kell fizetni. A Nemzeti Adó és Vámhivatal szerint a piaci szereplők és a logisztikai szolgáltatók időben felkészültek a változásra, mondta a rádiónknak Linzmeier Szilvi, a kommunikációs főosztályvezető.
2: Minden zökkenőmentesen megy, a csomagok ugyanúgy érkeznek, nagyjából ugyanaz a mennyiség, amit tavaly ugyanebben az időpontban volt. A 3 eurós vámot tételsoronként kell fizetni, de a jó hír az, hogy ezt nem a vásárlónak kell megfizetnie, annyit fizet, amit a honlapon a kereskedő oldalán lát. A vámkezelést az továbbra is a posta, a futásszolgálat, vagy pedig a platformnak a megbízottja intézi.
1: Több mezőgazdasági géppel találkozhatunk az utakon az aratási szezonban. Az Országos Balesetmegelőzési Bizottság arra figyelmeztet, hogy ezek a járművek lassan haladnak, ezért könnyen torlódás alakulhat ki mögöttük. Előzni csak jól belátható útszakaszon, kellő körültekintéssel és nagy oldaltávolságot tartva szabad. A mezőgazdasági járművek minden olyan úton közlekedhetnek, ahol azt a kreszt nem tiltja. Interaktív azbeszt térképet indított a Greenpeace. A felületen olyan magyarországi, ausztriai vagy más országban található helyszíneket jelenthetik be a lakosok, ahol azbeszt szennyezésre gyanakszanak. A bejelentésekhez fényképet és laboreredményt is csatolni kell, az igazolt esetekkel pedig folyamatosan frissül a térkép. Ezen a hatóságok által már dokumentált, illetve mentesített területeket is jelölik. A Greenpeace szerint a kezdeményezés segíti a tájékozódást és felhívja a döntéshozók figyelmét a mielőbbi beavatkozásra. Majdnem összeomlott egy 37 emeletes épület New York belvárosában. Az egykori Pfizer székház felújítása közben meghajlottak a tartógerendák, ezért kiürítették az épületet és a környező háztömböket is. A mérnökök idéglenes alátámasztással stabilizálták a szerkezetet, így a lezárt utcák és épületek egy részét már újra megnyithatták. A hatóságok vizsgálják, hogy mi okozta a szerkezeti hibát. Holnap kellemes nyári napra ébredhetünk, sok napsütés vár ránk, az eget főként gomoly felhők díszíthetik majd. Zápor esetleg zivatar legfeljebb északkeleten fordulhat elő, az ország nagyobb részén száraz marad az idő. Délutára 24 és 31 fok közé melegszik a levegő. Szombaton még kitart a napos idő, de délnyugaton és északkeleten már előfordulhat egy-egy zápor vagy zivatar, estétől pedig mozgalmasabbá válhat az ég. Úgy tűnik, vasárnap több felhő érkezik és több helyen lehet eső, zápor vagy zivatar.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: A futball világbajnokságon szombaton lesz legközelebb főszerepben Anglia, akkor majd Norvégiával játszanak a legjobb négy közé jutásért. Nálunk viszont angol óra lesz, már nem úgy, hanem úgy, hogy rengeteg brit érkezik 10 és 11 óra között. Jerry Halliwell, IMF, Jamiroquai, M-People.
3: Ez a Night Shift a best

0: a legjobb zenék. Ez a Night Shift a Best FM-en.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájön.

Estefem a legjobb zenék, mikor jön már az új album, mikor jön már az új album, mert hogy az új albumról egyébként már a tavalyi koncerten is rengeteg kitűnő dalt játszottak, szóval most már tényleg itt lenne az ideje, hogy az emberek otthon is tudják csuma hangerőn hallgatni az új Jamiroquai dalokat, és felkészülni rendesen a koncertre, hogy együtt lehessen énekelni azokat, és pont úgy, mint ezt a klasszikust, jön a Little L és a Jamiroquai a Best-en.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Az én drága Tomi barátom annyira szintévesztő, de tényleg, hogy amikor ki kellett volna kölcsönözni a vörös és feketét Stendhaltól, akkor a vörös és fehéret vette le a polcról a könyvtárban. A vörös és fehér az nálunk is lesz a mai utolsó órában. A vöröset majd a Simply Red képviseli a Something Got Me Started-el, a fehéret pedig Horváth Tamás a fehér hollóval.

Best FM, a legjobb zenék. Tavalyi turnéjuk záró koncertjén a londoni Wembley-ben, hol máshol. Szóval ott jelentette be két dal között Mick Hucknell, a Simply Red énekese, hogy egy picike pihenőt követően 2027-ben újra útnak indulnak. Szóval aki a fantasztikus 40 éves évfordulót megünnepelni hivatott turnéról lemaradt, picikét kell már csak várni, és jövőre pótolhat. Something Got Me Started, jön a Simply Red.

Mr. Lonely. A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Ez a Night Shift 5-ból. Best FM. A legjobb zenék.

Next FM a legjobb zenék. Többek között a Groove Armada, Léos Busvaka és Simon Pegg. Igen, a színész Simon Pegg lesz majd Fatboy Slim előzenekara, aki 4 nap egymás után fog majd bulit tartani a Brightoni tengerparton. Július 16, 17, 18 és 19. Így a négyen együtt biztos, hogy megint meg lesz a 4 millió ember, mint 2002-ben. Jön a Praise You, itt a Westen.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetők.